Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A központi vásárcsarnok belsejébe 1897-es megnyitásakor kiépített sinek vezettek. Ez tette lehetővé, hogy a vasútvonallal ellátott vidéki települések termelői árut küldhessenek ide. A logisztikai központot a mai milleniumi városrész helyén működő Dunaparti teherpályaudvar jelentette, amely az 1960-as évekig nagyon fontos szerepet játszott az ország és a főváros élelmiszeripari áruszállításában. A Duna felől egy vízi alagúton jól megrakott csónakokkal is lehetséges volt az áruszállítás a központi vásárcsarnokba. Ezt a járatot ma már azonban csak a szemét kihordására használják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Szecesszió háza a budapesti Honvéd utcában áll. Az épület 1903-ban nyitotta meg a kapuit. Tervezője Vidor Emil, aki Gesamtkunstwerk stílusú lakóházat álmodott a megrendelő Bedő Bélának. Az épület a világháborúban megrongálódott. A leromlott állapotú villában 1997-ig üzemi konyha, szerszámgépek és asztalos műhely is működött. A felújítására végül 2007-ben Benkovics Attila építész és Gerle János építészettörténész vezetésével került sor. A villa 600 négyzetméterén ma múzeum működik. Festményeket, használati tárgyakat, bútorokat láthatunk a szecesszió korszakából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű. Javulhat a közbiztonság Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű, ezt este 8 órakor jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt továbbá arról, hogy a Paksi fennékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a Magyar Konzuli Szolgálat, emlékeztetnek. A természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak, a telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik vagy teljesen szünetel. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait, közben a 150-et is meghaladta az áradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén volt a villámárvíz idején. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1897-ben megnyíló központi vásárcsarnok néhány itt árusító nagykereskedőt a város legvagyonosabb tagjai közé emelt. Jó részük meg is vált a csarnoktól távol eső otthonától, és a piac közelében emelt magának lakó- és bérházat. Így tett a hal- és rákkereskedő Wittgenstein Adolf is, aki a mai Erkel utca 3 telkére építette fel 3 emeletes, eklektikus lakóházát, melynek egyik üzlethelyiségében újabb boltot nyitott. Sem az épület tervezőjének a neve, sem az átadásának éve nem ismert. Az utcáról nézve azonban ma is észrevehetjük az egykori gazda nyomát. Az üzlethelyiségek nyílásainak ajtó és ablakíveit körbevevő fésűkagyló, illetve csikóhal motívumok egyértelmű jelei az egykor itt folyt üzleteknek. A bejárattól jobbra eső két dombormű szintén halászattal kapcsolatos. Háttérben pedig felbukkan a Hausmann Alajos tervei szerint 1905-re újjászületett budavári palota, illetve az 1849-ben átadott Széchenyi Lánchíd. A domborművek alkotója a kor egyik legfoglalkoztatottabb és legfontosabb művésze, Strobl Alajos.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A csepelművekben a két világháború között megkezdődtek az ikonikus kerékpárok és motorkerékpárok gyártási munkái, a második világháborúban pedig harckocsikat és repülőgépmotorokat is gyártottak itt. A gyár területén 150 óvóhely épült 1944-re. A világégést követően a gyár a szovjet katonai parancsnokság, 1946-ban pedig az állam irányítása alá került. A rendszerváltást követően a gyárat privatizálták. Mára csak nagyjából 5000-en dolgoznak a területen. Az olyan ismert kerékpárgyártók, mint a Neiser vagy a Gepida még ma is itt működnek. Az egykori Vöröscseppel területén jelenleg 400-nál több cég üzemel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Az Expo 96 néven megrendezendő világkiállítás kapcsán került előtérbe az Infopark és környezete, mint a beruházás helyszíne. A világkiállítás ugyan elmaradt, ám a területfejlesztése nem. Ennek során épült meg a Lágymányosi, ma Rákóczi híd, valamint az Infopark és környezete, amely ma Budapest egyik legmodernebb és legújabb városrészének számít. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A CNN által 2013-ban Európa legszebb piacának választott központi vásárcsarnok alaksorában találjuk a Hungarikum utcát. A vitrinekben olyan magyar specialitásokkal találkozhatunk, mint a tokai aszú, a béres csepp vagy az unikum, de megtalálható itt a kalocsai és a szegedi paprika, a gyulai és a csabai kolbász, valamint a Rubik kocka is. A Hungarikum utca végén egy háromdimenziós térkép segítségével megismerhető a 22 magyar borvidék és a jellemzően magyar szőlőfajták is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű. Javulhat a közbiztonság Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű, ezt este 8 órakor jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt továbbá arról, hogy a Paksi fennékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a Magyar Konzuli Szolgálat, emlékeztetnek. A természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak, a telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik vagy teljesen szünetel. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait, közben a 150-et is meghaladta az áradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén volt a villámárvíz idején. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pestnek ma is megvan a városfala. Titkos udvarokban, házak oldalában, aluljárok szögletében, vagy éppen borostyánnal benőtt udvarokon nyomára lehet bukkanni. Meg lehet fogni az évszázados köveket, amelyeket még a török előtt raktak fallá, és amelyek tövében egykor Mátyás király is megfordult. Szabadtéren a leglátványosabb, ha a Bástya utca Verespálné utcai végén lévő kis játszótéren nézünk körül. A szomszédos ház falába beépülve ott látszik a régi kőfal, még a lőrések is. Egy nagyobb szakasz megközelíthető a Magyar utca Kálvin tér felé eső felén, a koronaszálló parkolóházának oldalában. Itt emléktábla is felhívja rá a figyelmet. Emellett szervezett túrákon vagy személyes ismertség révén juthatunk be a Múzeum körút és a Magyar utca közti házsor néhány épületének belső udvarába, ahol kisebb-nagyobb darabokra bekukkanthatunk. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda Vekerléje néven az óbudai gázgyári lakótelepet szokás emlegetni. A pesti Vekerle telephez hasonló stílusban felépített lakóházakat Almási Balogh Lóránd és Reichl Kálmán tervezték az 1910-es években. A lakótelep nagyon modernnek számított. A lakásokat a kor népegészségügyi szempontjai alapján alakították ki, és fürdőszobával is felszerelték. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághidat eredeti nevén Ferenc József hidat már építésekor ellátták villamos vágányokkal, melyek a híd oldalán futottak és alsó vezetékes rendszerrel oldották meg az energiaellátásukat. Az átkelőt felszerelték elektromos és gázvilágítással is. Eredetileg 12 ívlámpát, 8 izzólámpát és 48 gázlámpát helyeztek el rajta. A modernizáció azonban követelt áldozatokat. Az építés során meg kellett hosszabbítani a Vámház körutat, akkori nevén Mészáros utcát, mivel csak a mai Váci utcáig tartott. Ahhoz, hogy elérje a Dunavonalát és így a hidat is, egy teljes háztömböt le kellett bontani a mai Fővám tér északi oldalán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű. Javulhat a közbiztonság Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű, ezt este 8 órakor jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt továbbá arról, hogy a Paksi fennékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a Magyar Konzuli Szolgálat. Emlékeztetnek, a természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak, a telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik vagy teljesen szünetel. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait. Közben a 150-et is meghaladta az áradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén volt a villámárvíz idején. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mohácsi vészt követő török hódoltság, majd az azt követő osztrák elnyomás miatt több mint 4 évszázadot kellett várni arra, hogy egy állandó Dunahíd terve megvalósulhasson. A török kiűzése után a Buda és Pest közötti révátkelést kezdetben repülőhíd, más néven lengőkomp segítette. Ennek lényege, hogy emberi vagy állati erő helyett a folyó sodrását használta fel a haladáshoz. Először a mai Erzsébet híd, majd a Lánchíd helyén szállított utasokat. A komp egy 750 méter hosszú kötélen lengett, amit több ladig tartott a víz felszínén. A két hajótest közötti fedélzeten összesen 3-4 lovas kocsi és 300 utas fért el, ami azonban a 18. században már kevésnek bizonyult. Így újra egy hajóhidat építettek a két város közé, amit már csak a Lánchíd megnyitása tett feleslegessé.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fiumei úti sírkert az 1840-es évek közepére Pest egyik legfőbb temetője lett. 1847. június 15-én a magisztrátus a város akkori határában a Kerepesi országút déli oldalán jelölte ki az új temető helyét, a mainál jóval nagyobb, mint egy 130 hektáros területen. A leendő sírkert szomszédságában már volt egy katonai és egy régen felhagyott korábbi temető. A szorványos, főleg ortodox szertartású temetéseket már az év júliusában megkezdték, de a hivatalos megnyitó csak két évvel később, 1849. április 1-én virágvasárnap volt. Az első hivatalos temetési ceremóniát április 12-én rendezték meg. A jeles személyek közül elsőként Vörös Marti Mihályt temették itt el 1855-ben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: És a Reggeli Express rovat mai vendége Zambó Brigitta színművész. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Disney piknik koncert és kvízesre várják az érdeklődőket a Laffert Kúria varázslatos kertjébe. Augusztus 28-án különleges, az egész család számára tartalmas és szórakoztató programnak ad otthont a Dunaharaszti Laffert Kúria. Mielőtt, hogy mi is ez a Disney piknik koncert és kvíz, hogyan jutott eszetekbe, mert hogy ugye nem egyedül vagy ezen az eseményen, hanem ott van melletted még Szaszák Zsolt színművész is, hogy neked melyik a kedvenc Disney hercegnőt. Ki lehet-e ezt jelenteni, vagy van-e ilyen?
2: Az a helyzet, hogy ki lehet abszolút jelenteni. Mi mind a ketten Zsolttal a Madách Színházban a Jégvarázs előadásban játszunk, ami ugye a híres Disney mese színpadi adaptációja. Ő Kristofot játsza, én pedig Elzát, úgyhogy hát nem mondhatok másik Disney hercegnőt, csak és kizárólag Elzát. Ő a kedvencem, tényleg nagyon-nagyon szeretem, és hát estéről estére nagyon szívmelengető érzés az ő bőrébe bújni.
1: Gyerekként, amikor nézted ezeket a meséket, vagy olvasták, vagy már te olvastad, így most felnőttként visszagondolva, meg tudod azt fogalmazni, hogy szerinted mit tud adni a gyermekeknek egy-egy Disney mese?
2: Igen, nagyon összetettek szoktak lenni a Disney meséi, azon kívül, hogy gyönyörű szép látványviláguk van, és összetett karaktereket jelenítenek meg, gyönyörű zenék vannak bennük. Tehát szerintem nagyon sokunknak gyerekkorunkban nem is feltétlenül a mese története ragadt meg igazán, hanem egy-egy betétdal, egy-egy zene, ami utána tovább kísért minket, énekelgettük, fejből fújtuk, és azt hiszem, hogy talán ez volt az, ami inspirált minket a zenés Disney kvízeink létrehozásában is, hogy a Disney meséknek olyan csodálatos zenei világa van, hogy azt vétek lenne nem énekelni, és ezért építettünk e köré egy egész műsort, mert azt éreztük, hogy ezek a zenék nagyon sokat jelentenek most már nem csak a mi generációnk számára, és nem csak a mostani gyerkőcök számára, hanem az ő szüleik, nagyszüleik számára is.
1: És ahogy a Disney mesék is összetettek, ez az esemény is összetett lett, hiszen Disney piknik koncert és kvíz mesék. Hogy ezt hogy találtátok ki, illetve hogyan fog felépülni?
2: Körülbelül másfél évvel ezelőtt Zsolttal álmodtunk egy nagyot. Előtte is adtunk már Disney koncerteket Magyarország szerte, viszont szerettünk volna egy kicsit összetettebb élményt nyújtani, és szerettünk volna a zenei élmény mellett a játék élményét is adni a nézőknek, és így alakult ki a fejünkben nagyjából ez a koncepció, hogy akkor mivel is lehetne összekötni a Disney dalokat. A kvíz műsor ötlete így jött, és amikor csináltunk ebből egy próba verziót, körülbelül másfél évvel ezelőtt, akkor az akkora siker lett, hogy nem tudtuk nem folytatni, és utána dolgoztuk ki ennek a kereteit, egyre gördülékenyebbé vált az egész rendszer, és rájöttünk arra, hogy a nézők egyre inkább igénylik azt, hogy ne csak egy zenei élményt kapjanak, hanem tényleg egy közösségformáló, egy közösségépítő, közös élményt is a kvízjáték által. Ez nálunk nagyjából úgy néz ki, hogy egy vízkészítő alkalmazás segítségével előre mi elkészítjük az adott este vízműsorát, amikor egy-egy meséről van szó, például tegyük fel, hogy az oroszlán királyhoz kapcsolódóan teszünk fel egy kérdést a nézőknek, miután azt ugye megválaszolják, megelevenedik kvázi a mese előttük, és elénekeljük az egyik leghíresebb betét dalt az oroszlán király meséből, és ezzel így megyünk tovább. Tehát halad egyszerre a játék is, amelynek mi vagyunk a házigazdái, illetve előadóként a dalokat is a mi előadásunkban hallhatják a nézők.
1: Mennyire nehéz, bár én azt gondolom, hogy azért úgy állítottátok össze, hogy a kicsiktől 3-tól 99 éves korig?
2: Nincsen alsó és nincsen felső korhatára sem a mi kvíz műsorainknak, és abszolút arra buzdítjuk a családosokat is, hogyha van a családban egy pici baba, nyugodtan hozzák el őt is. Sok szeretettel látunk kicsiket és nagyokat egyaránt, és természetesen a kérdéseket úgy állítottuk össze, mivel felnőttek is szoktak lenni szép számban a kvízeinken, hogy azért az igazi Disney rajongók is azt érezzék, hogy megtornáztattuk az agyukat, de természetesen a kicsiknek is legyen sikerélményük, úgyhogy különböző nehézségi szintű kérdésekre lehet számítani.
1: A Jégvarázs és az oroszlán király már szóba kerül, de jöjjön egy-két olyan mese, illetve mesehű vagy dal, amelyet még nem említettünk, és volt-e közte olyan, amelyet emiatt a műsor miatt tanultatok meg?
2: Természetesen nekünk is kellett építgetnünk, bővítenünk a repertoárunkat. A Szépség és a Szörnyeteget említeném, az Aladdint, a Vajanát, a Kishablány, tényleg ez most a teljesség igénye nélkül. Próbáltunk olyan dalokat összeválogatni, amiket szinte mindenki ismer, és talán fejből fúj, de vannak azért különlegesebb, Mary Poppins, Notre Dame-i toronyőr, tehát ezek azért kevésbé ismertebb dalok, viszont ezeknek is nagyon nagy sikere szokott lenni, és az ezekhez kapcsolódó kérdéseknek is. Úgyhogy szerintem egy-egy zenés Disney Quiz alkalmával körülbelül 20 különböző Disney mese terítékre kerül nálunk. Tehát például most ennek az augusztus 28-ai Dunaharaszti koncertnek, ugye a Lasszert kúriában, az lesz a különlegessége számunkra is, meg a nézők számára is, hogy ez lesz az első olyan zenés Disney Quizünk, amit élő zenekaros kísérettel fogunk csinálni. Ez egy nagyon nagy esemény számunkra is, és azt hiszem, hogy egy ilyen extra különlegességet fog adni ennek az augusztus végi estének. Azt hiszem, hogy így még szebb lesz, és még nagyszabásúbb lesz, hogy egy kis kamara zenekarral ugyan, hiszen ezek a Disney dalok gyakorlatilag 30 fős hatalmas nagy szimfonikus zenekarra íródtak, viszont nagyon jó kis hangszereléssel, egy kis kamara zenekarral fogjuk itt a Lafert Kúria gyönyörű szép közegében előadni ezeket a dalokat, úgyhogy azt hiszem, hogy akiket jobban megfog ebből az egész programból a zenei élmény és kevésbé a kvíz, azokra is nagyon számítunk, mert hogy így élő zenekaros kísérettel ez egy egészen más és nagyszabású élmény lesz számukra is.
1: Tehát augusztus 28-a a Dunaharaszti Laffert Kúria, ide kell ellátogatniuk, ha szeretnének részt venni a Disney Picnic koncert és kvíz esten, és mindeközben, ahogy láttam, szeptemberben a Madách Színházban azért lesz egy óriási esemény, illetve bemutató, amelyen te is szerepelsz.
2: Igen, szeptemberben mutatjuk be a Madách Színházban Webber nagy sikerű, világhírű műzikelét, az Evitát, úgyhogy visszatérünk mi a nyári szünet után a próbákra, és gőzerővel ráfordulunk a próbaidőszakunk végére.
1: Közben még az jutott eszembe, hogy akkor ezek szerint a te életed úgy van, most amennyit én így kaptam belőle, hogy van egy fő, az a Madách Színház, és mellette pedig eszedbe is eszetekbe jut egy csomó-csomó minden is ötlet, és az csak arra vár, hogy megvalósítsátok. Idő kell hozzá, nagyon sok energia, azt gondolom, és egy társ, akivel ezt meg tudod valósítani. Rengeteg ötlet van még a fejedben?
2: Igen, nekünk Zsoltal híresen sok ötletünk van, tehát gyakorlatilag heti rendszerességgel hívjuk fel egymást, elvetemültebb ötletekkel. Időnk annál kevesebb van, viszont például, hogy említsek egy legutóbbi közös projektünket, Zsolt fejéből pattan ki az ötlet, hogy a Pornograd zenekar dalai köré milyen jó kis zenés előadást lehetne építeni, és hát ez egy hosszabb folyamat volt, de végül is azt is tavaly nyáron, tehát egy évvel ezelőtt bemutattuk a Fekete Tyúk zenés balladánkat, és hát azóta is nagyon nagy sikerrel játsszuk, szóval arra azért nagyon büszkék vagyunk, az egy nagy vállalás volt, viszont a Pornograd zenekartól hatalmas nagy támogatást kaptunk, és egy nagyon jó kis történetet építettünk a dalok köré, és egy nagyon jó csapattal tudjuk így járni az országot, és minél több helyre elvinni ezt a történetet, és hát a Pornograd zenekar csodálatos zenéit, úgyhogy ez volt a legutóbbi nagy ilyen közös projektünk, de hát rengeteg dolog fogalmazódik meg folyton bennünk, annyi, hogy egy csomószor időhiányban szenvedünk, viszont ötleteink vannak, és hát mindig emeljük a tétet, ez is most számunkra például egy tétemelés, hogy a zenés Disney kvízünket így másfél év után először élő zenekaros kísérettel fogjuk előadni augusztus végén, tehát mindig igyekszünk a már meglévő futó kis projektjeinket is fejleszteni, hogy egyre nagyobb szabásúak legyenek, és hát természetesen, hogy egyre több helyre eljuthassunk velük.
1: Tehát augusztus 28-án Disney Picnic koncert és kvízest a Lafert Kúria varázslatos kertjében, és ahogy hallhatták, a Fekete Tyúk, egyébként én pedig megnéztem, október elején, október 4-én lesz majd Baján, úgyhogy akinek felkeltettük az érdeklődését, oda is elmehet, és mindeközben pedig a Madách Színházba, hiszen az Evitában és aztán a Pretty Woman-ben is láthatnak majd. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan legyenek, és legyenek nagyon jó ötleteitek még, amit meg tudtok valósítani.
2: Köszönjük szépen!
1: Az elmúlt percekben Zambó Brigitta színművésznőt hallhatták.

Most pedig érkezzen még néhány programajánlat. Csütörtökön jubileumi koncerttel ünnepli fennállásának 25. évfordulóját a Cabaré Medrano a Bábel kertemben. A zenekar sajátos hangzásvilágában a világzene, a chanson, a jazz és a balkáni zenei motívumok találkoznak, miközben dalaik mindig erős történeteket mesélnek. Az est egyszerre ígér visszatekintést az elmúlt negyed századra és új zenei élményeket a közönségnek. A 25 éves évforduló méltó alkalom arra, hogy a zenekar együtt ünnepelje közönségével az elmúlt évtizedek legfontosabb pillanatait. És egy kiállítás érkezik a folytatásban, Harangok évgyűrűi, Berecz András fotó kiállítása a Műcsarnokban augusztus 30-áig látogatható. Berecz András a magyar népi kultúra egyik legismertebb alakja, Kossuth-díjas mesemondó, népdalénekes, folklórkutató és író, aki évtizedek óta a Kárpát-medence szellemi örökségének egyik legelhivatottabb gyűjtője és közvetítője. Kevesebben tudják róla, hogy a fotográfia is régóta fontos önkifejezési eszköze, amelyben ugyanazzal az érzékenységgel fordul a világ felé, mint történeteiben és előadásaiban. A mostani tárlat is ezt a különleges látásmódot tükrözi. Bárhova is látogassanak el, jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos száraz idő várható pénteken, a hőség mellé szaharai por is érkezik. Javulhat a közbiztonság Budapesten. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a Magyar Konzuli Szolgálat. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A miniszterelnök köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Magyar Péter beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a Magyar Konzuli Szolgálat. Emlékeztetnek, a természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak, a telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik vagy teljesen szünetel. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait, közben a 150-et is meghaladta az áradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén volt a villámárvíz idején. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem lesz. A keleti és szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. Napközben 28 és 34 fokra számíthatunk. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bobics Ádám, a Pozsonyi Piknik főszervezője, a Skult 13 divízió vezetője. Szervusz Ádám, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget.
1: A 13. kerületi önkormányzat szervezésében szeptember 5-én újra lesz Pozsonyi Piknik. Ádám, mesélj egy kicsit a történetéről. Hogyan alakult, hogyan jutottunk el idáig, hogy 2026-ban újra ez a színes kulturális forgatag várja a közönséget?
2: Hát egyrészt megpróbálom összefoglalni nagyon jól, mindenképpen. Másrészt remélem, most már nagyon-nagyon sokan ismerik ennek a rendezvénynek a történetét, és remélem ennek ellenére nem lesz unalmas. De itt igen, egy 2009-ben indult nagyon pici, egy könyvesbolt születésnapjához kapcsolódó, jó hangulatú, baráti, kulturális, pezsgő kis ünnepről volt szó, amihez én, mint szervező, akkor felkérést kaptam, hogy egy kicsit segítsek ott ezt gardírozni, ezt a programot, és akkor az első alkalommal látszott, hogy hú, ez nagyon-nagyon jó hangulatú volt. Tehát jött a Pozsonyi útnak egy különleges atmoszférája, amit most így elnézést, hogy kicsit így kicsapongani fogok, így van ennek egy még egy előzménye, hogy nyáresti koncertek címen a Szent István Parkban szerveztünk a 2000-es évek elejétől rendezvényeket, hogy a Pozsonyi útnak ez egy kicsit a másik vége, de ott így sokszor így, ahogy elsétáltunk, hogy hú, ezen az úton jó lenne egy rendezvény, de valahogy nem találtuk meg hozzá a kiinduló pontot. Ez lett 2009-ben a kiinduló pont, a Lángtékának a születésnapi rendezvénye, és ez évről évre növekedett, évről évre többen csatlakoztak, és a pár száz főből lett több százezer fő, de gyakorlatilag minden évet valahogy ugyanaz a jó hangulat, és megmaradt még mindig, és nagyon fura több százezer fő között beszélni erről, egyfajta intimitás a rendezvénynek, és ez egyúttal egy nagy valahogy felelősség is, és egy nagy feladat, hogy nem megbántva más rendezvények, hogy ne fesztiválosodjunk el. Tehát, hogy inkább közösség legyen, inkább az ünnep legyen az egész rendezvénynek a mértékadója, és nem a úgymond a ugye, mint a tűzijáték, vagy a nagy, tehát most nem szó szerint értem a tűzijátékot, hogy ne a nagy csinodranta legyen, hanem egy egész napon át húzódó, egy olyan ünnep, amit akár otthonra is szívesen elképzelünk, hogy közösen eszünk, közösen megnézzünk valamit, akár közösen éneklünk valamit. Ennek egy kiterjesztett változat, mint egy nagy család.
1: Mert hogy a találkozásokon, az emberi kapcsolódásokon van a hangsúly.
2: Igen, és hogy ezt megtaláljuk valahogy azt a közös hangsúlyt, és azt a gyakorlatilag mi a programokkal kísérjük ezt a fajta találkozást.
1: De hogyan tudjátok ezt megakadályozni, hogy ne legyen egyszerűen így önmagából fakadóan, mondjuk organikusan nagyobb a rendezvény? Most a nagyobb alatt azt értem, hogy az emberek távolabb kerüljenek egymástól, hogy ne legyen egy ilyen fesztivál hangulat, ami egyébként jó tud lenni, csak most mondjuk negatívabb fel.
2: Igen. Azért ebben biztos, hogy nagyon sokat számít, hogy a színházak, illetve nem is a színházak, hanem a színészek például, vagy az a rengeteg kulturális közszereplő, vagy közéleti szereplő, aki ott van a rendezvényen, azok nem a színpadon is ebből nagyon sokan megjelenne, de utána ott vannak köztünk, tehát nem hátul érkeznek egy, és utána távoznak is nagy sebességgel, hanem gyakorlatilag ott vannak egész nap, és beszélgetsz valakivel, és jaj, bocsánat, 5 perc múlva nekem a színpadon, majd fölmegy a színpadra, és még esetleg arra is van lehetősége, mert nagyon sok produkció ebben az esetben nem egy ilyen nagyon kötött, zárt szerkezetű produkció, hanem közben párbeszédek alakulnak ki, akár folytatni tud egy párbeszédet, amit előzetesen veled az egyik sátornál folytatott, azt folytatja és azt fejti tovább a színpadon keresztül, immár bevonva több száz embert kvázi a társalgásba.
1: Tehát egy ilyen oldott, laza, kötetlen hangulat jellemzi a Pozsonyi Pikniket.
2: Igen, ez egy nagyon erős nyitottságot feltételez. Aha. Mindenki részéről, ami nagyon nehéz, mert ugye amikor kinyitjuk a szívüket, akkor sokkal sebezhetőbbek leszünk, és mindenki sokkal érzékenyebb lesz. Nagyon jó, hogy ezt a rendezvényt úgy érzem, hogy abszolút áthatja a kölcsönös tisztelet, és ez jellemezte a tényleg az elmúlt 17 évet, hogy figyelünk egymásra, hogy meghalljuk egymást, hogy adunk lehetőséget arra, hogy meg tudjuk szólalni, és próbáljuk meghallani a másikat, és próbálunk örülni a másiknak őszintén.
1: Pozsonyi Piknik, szeptember 5-én jövünk vissza Bubics Ádámmal, a Piknik főszervezőjével, a Skult 13 divízió vezetőjével.

0: Ez az Intermezzo a stúdióban. Bubics Ádám, a hamarosan kezdődő Pozsonyi Piknik főszervezője, a Skult 13 divízió vezetője. Ugye egy napon kezdődik, és egy napon ér véget, mert hogy egy napos rendezvényről van szó, viszont annál jelentősebb Budapest kulturális életében és a 13. kerület életében is, tekintve, hogy a 13. kerületi önkormányzat szervezi. Idén ugye ez a dátum szeptember 5-e, és jó, hogy segítettél az előbb ugye a számolásban, mert hogy 2009-ben indult először, azóta az előbb matematikusként ugye elmondtad, hogy 17 éves ez a rendezvény. Szóval 17 év alatt mi minden változott, hogyan tudtátok mindennek az alapját, a tartó pillérét, azt a hangulatot, azt a dimenziót megtartani, ami mindig is jellemző volt rá?
1: Hát azért ebben nagyon sokat segít, hogy ezt nem csak mi találjuk ki. Nem egy ember, nem kettő, nem tíz, hanem ugye itt a színházak a fő partnereink. És a színházak, ahogy látjuk, meg különben nem működnének a színházak, minden évben próbálnak új programokat hozni, új darabokat behozni, vagy esetleg régieket felújítani, leporolni, és új nézőpontba helyezni. Aktuális, vannak olyan színházak, akik akkor még voltak, most már nincsenek, és van most nagyon sok új színház évek óta, aki be tud csatlakozni újabbnál újabb produkciókkal. Tehát ez gyakorlatilag egy folyamatos megújulást hoz a rendezvénybe. De ennek ellenére pont volt idén csak név nélkül, aki mondta, hogy annyira jól érezte magát a színpadon, hogy jönne újra. És mit? Hát ugyanazt a produkciót, és légy szíves, ugyanazt ne hozzad. De hát az kész van. Akkor rögtönöz, akkor improvizál, akkor bármi jó lesz, de ne ugyanazt, mert most már egy másik évet érünk, most már kicsit másképp süt a nap. Kicsit idősebbek lettünk, vagy jöttek éppen mások. Mindig kell a frissülés, mint ahogy természetesen a színházak is tudnak évekig, és vannak azért olyan előadások, és le a kalappal, és az többször is volt olyan, hogy a Pikniken is megjelent. Tehát van ilyen, ami akár hosszú-hosszú évtizedekig él, annak is akkor egész biztos, hogy megvan a létjogosultsága, de itt nagyon jól együtt lehet fejlődni, pontosan azért, mert itt van 60 színház, a 60 színház színházanként nagyon sok színésszel, rendezővel, művészeti szakemberrel, stb., akik mindig hozzák a megújulást. És ott van a közönség, aki mindig új lesz, mindig új témákat dob be, és új dolgokra reflektál, és akkor most sokat beszéltem már a színészekről, a színházakról, de nagyon sok ugye könyvkiadó megjelenni, és a dedikálások is, amikor az íróval találkozhatunk, és az íróval akár tudunk beszélgetni is. Ugye a könyveknél is izgalmas, ugye, hogy mit mondják, az anno az iskolában is föltették a kérdést, hogy mire gondolt a költő, és az valamelyik talán elfogadta, hogy jó költő, de hogy én nekem mit mond a vers, és azt szerint reflektálok, ez vagy nagyon jó érdemre volt, vagy nagyon-nagyon rossz, de itt is érdekes azért a gyíróval szerint, hogy nekem ezt mondta, ezt jelentette a könyv. Tehát erre is lehetőség van, és akkor nem beszéltünk azokról a közösségi programokról, ugye a gyerekeknek is van Radnóti Miklós utcában egy külön gyerekutca része, ahol már évekkel ezelőtt elengedtük a színpadot, és a magában, az utcában úgymond 360 fokos produkciók működnek, amiben nagyon sok interaktivitást be lehet hozni, és szintén nem a színpadról szól lefelé a gyerekekhez, a családokhoz, hanem ez úgymond közös darabok születnek meg ezzel az egyedi elrendezéssel.
0: És mi a tapasztalatod arról, hogy az emberek évről évre miért vesznek részt a Pozsonyi Pikniken? Tehát, hogy az előadások miatt, a színpadi programok miatt, vagy pedig valóban megvalósul ez a közös találkozás, hogy tudom, hogy akkor és ott majd melyik sátornál, kivel tudok néhány szót váltani, vagy melyik ismerősöm lesz itt a Szomszéd utcából, hiszen ugye régen jellemezték ugye a Pozsonyi Pikniket, hogy voltak éppen egy kis falu Budapesten.

0: Igen, új Lipótváros falu
1: igen,
0: napja.
1: Igen, igen, igen.
0: Igen. Hát egyrészt nem véletlenül mertünk pár éve egy új szlogent választani magunknak, hogy a hely, ahol a kultúra otthonra lel. Uh-huh. Tehát ez, hogy otthonosan érezzük magunkat, és egész biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon jó produkciókat szedünk össze, és abban is biztos vagyok benne, hogy a színházak a legjavát hozzák a produkcióiknak, de lehet, hogy első helyen mégis az van, hogy ott, itt fogok találkozni a rég nem látott ismerősökkel. Meg a másik, ami talán nagyon fontos, hogy a találkozásokon túl, hogy miket élünk át együtt. Tehát ezek az ünnepi alkalmak, és ezek a színdarabok, egy koncert, egy zenemű, egy játék, egy társas játék, az egy plusz élményt ad, és amikor közösen élünk meg egy élményt, az valahogy... Vagy egy hosszú távú kapcsot jelent emberek között. Szoktunk más típusú rendezvényeket is szervezni, és ott is felmerült, hogy akkor esetleg a adott vállalat dolgozóit, hogy közösen elmenni színházba mondjuk, vagy cirkuszba, vagy. És akkor ment a gondolkozás rajta, de hát az miért lesz jó, mert nem tudnak egymással beszélgetni. No, ott nem tudnak, viszont utána hetekig, hónapokig, vagy akár évek múlva emlékszel, amikor azt lett, tehát a közös emlék, a közös élmény egy olyan kapcsot jelenik meg akár vadidegen emberek között, ami utána viszont hosszú távon összehozza őket. Mm. És ennek lett egy, most már a piknik esetében azt hiszem, hogy nagyon nagy hagyománya, mert a piknik érzés az évről évre visszavágyik, talán valamiféle addiktív lesz a piknikre, és úgy érzi, hogy ezt egyszerűen nem hagyhatja ki. Aha. Ott kell lennie, ha kimarad, akkor valamiről lemarad, és hiányozni fog számára ez az élmény.
1: Uh-huh. Az az élmény, amit egyébként visz magával tovább, és mindazokkal meg tudja osztani, akik szintén átélték. Igen. Jövünk vissza Bubics Ádámmal, a pozsonyi piknikről beszélgetünk, amely szeptember 5-én lesz.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos száraz idő várható pénteken, a hőség mellé szaharai por is érkezik. Javulhat a közbiztonság Budapesten. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a Magyar Konzuli Szolgálat. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A miniszterelnök köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Magyar Péter beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a Magyar Konzuli Szolgálat. Emlékeztetnek, a természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak, a telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik vagy teljesen szünetel. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait, közben a 150-et is meghaladta az áradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén volt a villámárvíz idején. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem lesz. A keleti és szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. Napközben 28 és 34 fokra számíthatunk. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo Újlipótváros kulturális ünnepe, vagyis a pozsonyi piknik lesz szeptember 5-én a 13. kerületi önkormányzat szervezésében. A stúdióban Bubics Ádám, a pozsonyi piknik főszervezője, a Skult 13 divízió vezetője. Hát Ádám, 17. éve zajlik ez a rendkívül fontos, emblematikus kulturális esemény. Idén hogyan épül fel, mely programokat emelnél ki? Hát ugye a teljesség igénye nélkül, hiszen mindent biztos, hogy nem tudunk most elmondani.
1: Igen. Ahogy beszélgettük, alapvetően hogy a pozsonyi pikniket és az érzést emeltük ki, de igen, azért vannak programok, amik akár az én szempontomból is, mint szervező, hogy kifejezetten kíváncsi vagyok rá. Például Halász Juditnak a felnőtteknek szóló kis műsorára nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mert alapvetően Halász Juditról beszélünk, akkor gyerekeknek szóló, énekek gyerekeknek szóló programok, vagy koncertek, esetleg egy születésnapi aláfestő dalként, azt hiszem a top 3-ban a mai napig benne van, hogy felnőtteknek szóló dal, ez már egy ritkábban, és ráadásul pont egy olyan lemeze, amivel én Halász Juditnál Kép a tükörben című albumát ismertem meg először, ami vannak gyerekdalok, de vannak kifejezetten, ami gyerekként olyan fura volt, és visszahallgatva felnőttként, hogy ez felnőtteknek szól. Most ilyen dalokkal fogunk például Halász Judittól, aki különben ráadásul a 13. kerületnek egy díszpolgára is, és a Vígszínháznak már réges-régi színésze, aki egy ilyen produkcióval érkezik hozzánk. Ugye ez is jellemzi a pikniket, hogy nagyon-nagyon sok rendhagyó programmal találkoznak. Ugye itt nagyon-nagyon sok mindenkit nagyon szívesen felsorolnék, de nem, ami biztos, hogy lesz, ugyanúgy Lukács Sándor előadásában Radnóti vers minden pikniken volt, szerintem talán a legelsőn is már volt, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon régi hagyomány. Ugye piknik keretében köszöntöttük annó még Gyarmati Fanni nénit is, ugye Radnóti Miklós özvegyét, akinek még akkor a Pozsonyi úton levő színpad fölött volt az erkélye, tehát ez egy nagyon szép emlék, és akkor is Radnóti vers hangzott el természetesen. Az újpesti rakparton több nagykövetség is van, akik szintén jönnek produkciókkal és kitelepülésekkel, vagy Pozsony városának az együttműködését értelmezően Pozsonyi piknik már hosszú évekre visszamenőleg. Most is egy nagyon jó kis zenekart küldenek számunkra, aki egész biztos, hogy nagyon jó produkcióval fog megörvendeztetni minket. Egy másik abszolút önkéntes zenekarunk, és most már évek óta egyik kezdő produkció, és egyszer pár éve valami műsorban mondtam őket, nagyon hálásak voltak, úgyhogy most is mondom, az önkéntes dalolva. Gyakorlatilag elsőként...
0: Sohajda Attila, ugye?
1: Igen, elsőként jelentkeznek mindig, és nagyon-nagyon régről ismerem őket, és régen dolgoztam hangtechnikusként, és hangosítottam őket, nem is gondoltam, hogy utána évekig így fogom emlegetni őket, és itt minden évben találkozunk, ugye mindig mondjuk a piknik a nagy találkozások helyszíne, de meg fogunk emlékezni Hofi 90 címen Hofi Kézáról is, vagy lesz a Sükösdi Tambura zenekar is. A sok-sok színházi produkció mellett lesz táncház gyerekeknek az Angyalföldi Vadrózsával, akik most már 13. kerületben több ezer taggal működő, nagyon jó színvonalas és nagyon jó hangulatú közösség és társulat. Fenyő Miklós ugye ott élt és halt ugye Újlipótvárosban, úgyhogy rájuk pedig a József Attila Színház ugye a Made in Hungáriából hoz feledhetetlen perceket, és így megidézzük Fenyő Miklósnak is az emlékét. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon bőséges programkínálattal készülünk most is.
0: Hofira hogyan emlékeztek?
1: Hát ugye voltak közismert dalai.
0: Igen.
1: Lesznek bejátszások, lesz reményeim szerint nem marketing szempontból mondom, de tényleg meglepetés vendég, és bízom, ez még nekünk is, hogy ez sikerül, de lesz olyan, tehát ez egy nagyon izgalmas produkciónak szánjuk, némiképp formabontó lesz, tavaly Cipőre emlékeztünk, tehát ezek a produkcióink szintén itt nem a aréna élményre, hanem inkább szintén a közös élmény, a közös emlékezésre teremtünk megfelelő pillanatokat.
0: És hát Hofi egy állócsillag volt, akire legalább ma is nagyon sokan nagy szeretettel emlékezünk, de Malek Miklósnak a barátja volt, és hát nagyon sok közös produkció is kapcsolódik az ő nevükhöz.
1: Igen, ebből is próbálunk meríteni.
0: Na, jól van. Jövünk vissza Bubics Ádámmal, a Pozsonyi Piknik főszervezőjével itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bubics Ádám, a Pozsonyi Piknik főszervezője, a Skult 13 divízió vezetője. Szeptember 5-e az idei dátum, a Pozsonyi Pikniken ekkor lehet majd találkozni. Hát az ismerőseinkkel, azokkal a színészekkel, akiket kedvelünk, azokkal az írókkal, akiknek a könyveit olvassuk. Ádám, ugye hétvége van szeptember 5-én, hát mindig hétvégén rendezitek meg a Pozsonyi Pikniket, most nincs hétvége. Szóval, hogy azért ilyenkor a családok együtt szeretnek kimozdulni. Hogyan tudtok arról gondoskodni, nyilván ott van a fejetekben, hogy a különböző korosztályok, generációk mind-mind találjanak maguknak valamilyen programot?
1: Hát egyrészt mindenképpen azért készülünk erre, mert ezért vagyunk szervezők. Ami azt így hirtelen eszembe jutott, az akár a saját családom tekintetében, hogy nálunk a gyerekek már akár egy évesen is színházi élményhez jutnak. Diótörőt néztek végig, akkor legkisebb talán 2 éves volt a Erkel Színházba, és tehát ezt szokták meg. És azt hiszem, nem csak mi vagyunk ezzel így, nagyon sok gyerek, akár egy Pál utcai fiúk, vagy nagyon-nagyon sok színdarab, az abszolút meg tudja őket szólítani. Lehet, hogy mást érzékelnek, más áll össze bennük, de gyerekként is már erre fogékonyak. Tehát a klasszikus gyerekprogram, ugye említettem, van Radnóti Miklós utca, Gyerek utcával változik, kézműves foglalkozásokkal, ezekkel a 360 fokos produkciókkal, interaktív programokkal, de a színházi darabok jelentős része is, a zenéje, a mondani valója, a mozgásvilága, a díszletelemek, esetleg a jelmezek kapcsán szintén nagyon nagy élményt jelentenek a gyerekeknek, a szülőknek és az idősebbeknek egyaránt. Tehát ez valahogy egy ilyen generációktól...
0: Régebb volt a fiataloknak.
1: Generációktól azt hiszem független program, és igazából még szakadékokat se láttuk, tehát ezek a színdarabok, ezek nagyon sok akár a 10-20 éves korosztályhoz is elérnek, és szerintem magának, a pikniknek és az egész rendezvénynek a hangulata megint csak hoz egy olyan élményt, olyan érzést, ami korosztálytól függetlenül élvezni tudnak. Különben maga a pikniknek a elhelyezkedése is, úgy érzem, hogy szerencsésen választottunk helyet. Ugye beszéltünk, hogy kezdetekben a Pozsonyi út, ahol a gyönyörű szép fák, árnyos fák szegélyezik, de ahogy kinőttük, gyakorlatilag kikerültünk ugye az Újpest rakpartra, a felső rakpart, ami egy csodálatos panorámája van. Tehát egy olyan házak árnyékában mozgunk, mint a Palatinus házak. Tehát egy olyan helyszínünk is van, ami már építészetileg környezetét tekintve is már egy kellemes hangulatot sugároz, és itt sikerül egy olyan pezsgést hozni, ami alapvetően már maga az érzés is jó korosztálytól függetlenül végigmenni, de hogy még a gyerekeken így kicsit gondolkozva van, ott egy a panka közösségi térkülönben azon a napon, ami ott van a rakparton, várja a legkisebbeket, tehát van egy úgymond ilyen kisebb pihenő hely, ami a legkisebb gyerekekkel érkezőknek is talán segítséget jelent, de a rendezvény végében ott van a Szent István Park, ami pihenésre, játszóterezésre remek alkalmat jelent. Tehát így igazából a legkisebbektől a legidősebbeken át mindenki meg tudja találni a piknik élményét.
0: Ádám, amikor ott vagy a pikniken, és végig sétálsz, hiszen azért ezt teszed, nem is tudom hányszor egyébként, akkor mire figyelsz? Tehát, hogy az emberek interakciójára, arra, hogy mi zajlik a színpadon, arra, hogy hogyan érzik magukat éppen a jelenlévők, szóval, hogy mi az, ami neked nagyon fontos benyomás?
1: Hát talán így végig sétálva, és nagyon sokszor végig sétálva, gyakorlatilag a látogatók szemszögéből nézem a rendezőt, tehát ha mint szervező, mint rendező, ha úgymond elbújok a színpad mögött, akkor persze rengeteg emberrel találkozhatok, nagyon sok hírességgel, és az egész biztos, hogy rendkívül nagy örömet okoz, de nem ezért vagyok ott, és különben ők is kiszoktak onnan jönni, hogy mondtam, hogy így tudom azt a nézőpontot megtalálni, amit a közönség is. Akkor látom, hogy esetleg, néződ, de megteltek a kukák. Vagy akkor látom azt is, hogy melyik az, amelyik kitelepülő stand esetleg sikeresebb volt, és jövőre azt mondjuk, hogy lehet, hogy akkor egy kicsit arrébb gyere, hogy ott több helyed legyen. Tehát, hogy folyamatában érezzem a keringést, és folyamatában lehető leggyorsabban tudjunk reagálni arra, ha valami korrekcióra van szükség, és a lehető legtöbb impulzust összeszedjem, ami már a következő évre szól mindig.
0: Utánozhatatlan és felejthetetlen atmoszféra, aminek hát te is a részese vagy ott. Nem is tudom, hányat magaddal körülbelül?
1: Hát az napi stáb az azért már 50-60 embert aha. jelent, de az alapokat egy ilyen 10-15 fős stáb, aki már gyakorlatilag a pikniket követő hét végétől elkezd ezen dolgozni mindig.
0: Hát akkor most gondolom, hogy erős forgásban vagytok, és már minden idegszálatok a pozsonyi pikniken van. Én kívánom, hogy legyen ez az idei szeptember 5-i esemény is olyan fergeteges, emblematikus, mint amilyen minden évben, amit 17 éve műveltek. Nagyon sok sikert kívánok, sétálgassál ott sokat. Találkozunk.
1: Köszönjük szépen, és várunk mindenkit nagyon sok szeretettel.
0: Bubics Ádám volt a vendégem, a pozsonyi piknik főszervezője, a Skult 13 divízió vezetője itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos száraz idő várható pénteken, a hőség mellé szaharaipar is érkezik. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Különleges Ikarusz autóbuszokkal és családi programokkal várják hétvégén az érdeklődőket a Közlekedési Múzeum rendezvényén. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A miniszterelnök köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Magyar Péter beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. Különleges Ikarusz autóbuszokkal és családi programokkal várják hétvégén az érdeklődőket az északi járműjavítóban. A Közlekedési Múzeum rendezvényén több mint 25 különböző Ikarusz lehet megnézni, egy részükkel pedig menet közben is meg lehet ismerkedni, hiszen nosztalgia körjáratokat indítanak. A péntektől vasárnapig tartó eseményen a kisebbek buszpapírmaketteket készíthetnek, emellett matrica tetoválás, kitűzőkészítés, óriás társasjáték és kisautópályai építés is várja őket. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem lesz. A keleti és szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. Napközben 28 és 34 fokra számíthatunk. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre kell készülni.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban várhatóan ma délután 2 órától lezárják az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap este 7 óráig. A 105-ös, a 210-es és a 210B autóbusz, valamint a 910-es és a 912-es éjszakai járat is terelve a Podmanicki utcán át közlekedik. Nem érinti a Kodály körönd a Bajza utca és a Hősök tere megállót. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt sávlezárás okozhat lassulást, mert beszakadt az útpálya. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, míg a Kerepesi út irányában napközben időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Ez mindkét irányban torlódást okozhat. Sávlezárás miatt számítsanak lassulásra a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: Jó reggelt!
1: reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. 2026. augusztus 27-e van, csütörtök reggel. Gaskó Balázs kollégám ezen a héten szabadságon van, így a mai napon is én köszöntöm Önöket, és várok mindenkit a következő 3 órában, hiszen a Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között hallható. A reggeli express rovatunk ebben az órában érkezik, és most a műcsarnokba hívok mindenkit. Augusztus 30-áig látható a műcsarnokban Berecz András Harangok évgyűrűi című kiállítása. A Kossuth díjas a Nemzetművészet címmel kitüntetett énekes mesemondó és folklórkutató fotográfiáin a történelmi Magyarország harangjainak évszázados nyomai, kopásai, patinái és fényhatásai különleges festményszerű absztrakt formákká alakulnak. A tárlat a harangok mellett a harangozók ősi, lassan eltűnő tudását és a már elnémult harangok emlékét is megőrzi. A kiállítás záró eseményeként augusztus 29-én 15 órakor közönség találkozóra várják az érdeklődőket Berecz Andrással, aki személyes történetein és élményein keresztül mesél a kiállításról és a fotók születéséről. A program végén kérdésekre és kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílik. Az én vendégem pedig Berecz András, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth díjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklórkutató és előadó. Művész lesz. 8 óra után pedig a könyvjelző rovatunk jelentkezik. Második Mondj, te is egy verset fesztiválra hívjuk meg a hallgatókat, amely augusztus 29-én lesz a Pomázi Magyar Vár területén. A rendezvény középpontjában a versmondás, a magyar irodalom és a közösségi élmény áll. Az egésznapos programban előadó estek, irodalmi beszélgetések, versmondás, kreatív versírás, zenei produkciók, borkóstolók és táncház is helyet kapnak. A Mondd el kedvenc versedet, Tied a színpad programban, bárki elmondhatja kedvenc versét, a főszínpadon pedig többek között Varró Dani, Tóth Péter, Lóránt, Szalóci Pál, Szabó András, Szokolai Dongó Balázs is fellép. A kulturális programokat gasztrosétány, könyvesek, kiállítók, vásárok és különleges kóstolók egészítik ki. A vendégem pedig Takács Bence lesz, a Mondj te is egy verset fesztivál ötletgazdája és főszervezője. 9 óra után pedig még utazunk egy picit térben és időben, a 4. Heidenheim Eszterháza Fesztivál lesz. A témánk ugyanis augusztus 28-a és szeptember 5-e között immár 4. alkalommal rendezik meg a Heidenheim Eszterháza Fesztivált az Eszterházi Kastélyban, Haydn egykori otthonában és működésének egyik legfontosabb helyszínén. Immár hagyomány, hogy a nyitóesten Haydn egyik operájának koncertszerű előadása hallható, ezúttal az 1782-ben bemutatott Orlando Palladino. A kamarazenét Somlai Petra, Schubert, illetve a Gringolc Quartet Haydn estje képviseli, és ismét lesz tematikus csíta Bűsze Ádámmal. A nyitó koncertről fogok beszélgetni Cutrilli Katalin énekművész szopránnal. Ezzel várok tehát mindenkit a következő 3 órában, viszont ami felcsendül most elsőként és a nyitány indításaként Antonin Dvorsák C-dur szláv táncának az első tétele a Clevelandi Szimfonikus Zenekar előadásában a karmester Szél György.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útra való következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Érkezik a napi útra való, a héten még az utazás a témakörünk, és most Vörös Sándor lesz a segítségünkre, a 20. századi modern magyar irodalom egyik legjelentősebb és legsokoldalúbb Kossuth és Baumgartner díjas költője, írója és műfordítója. Zsenialitása a nyelvi játékokban, a ritmusok mesteri kezelésében és a mély filozófikus gondolkodásban rejlett. Egyszerre alkotott a legkisebbeknek szóló dallamos gyermekverseket és felnőtteknek szóló monumentális mitológiai vagy spirituális költeményeket. Gyermekverseit szerintem érdemes kiemelni. Generációk nőttek fel olyan ritmikus játékos versein, mint a Bóbita, Ha a világ Rigó lenne, a Száncsengő vagy a Galagonya. De van itt az ő műve a teljesség felé is, amelyet 1945-ben írt. Filozófikus prózaverszerű kötet ez, amely a keleti filozófiák, a misztika és Hamvas Béla tanításainak hatását tükrözi. Majd aztán érkezett a Psziché 1972-ben, egyik legbravúrosabb műve. Egy fiktív 19. századi költőnő Lónyai Erzsébet bőrébe bújva írt verseket és önéletrajzot tökéletesen utánozva a korabeli nyelvezetet. De műfordításokat is köszönhetünk neki. Hatalmas világirodalmi anyagot ültetett át magyarra a kínai filozófiától, Shakespeare drámáin át a modern európai líráig. És hogy Vörös Sándor mit gondol az utazásról? Most jön a folytatásban. Minden út hazavezet, de minden hazaút új utat nyit.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Berecz Andrást, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklórkutatót és előadó művészt. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is üdvözlöm mindahányójukat.
1: Egy kiállításra hívjuk meg a hallgatókat, ugyanis augusztus 30-áig látható a Műcsarnokban Berecz András Harangok évgyűrűi című kiállítása. A fotográfiákon a történet Magyarország harangjainak évszázados nyomai, kopásai, patinái és fényhatásai különleges, festményszerű absztrakt formákká alakulnak. Nekem az újdonság volt, hogy ön fotózni is szeret, és hogy ezt is műveli. De ez mikor kezdődött? Mikor volt az, hogy meglátott egy-egy részletet, amelyet szeretett volna megörökíteni?
2: Fényképezéssel régebb óta foglalkozok, mint mesemondással. Egészen korán általános iskolába talán lehettem 9-10 éves, kaptam egy Smenna 8 nevezetű kedves fényképezőgépet, és a Fotóművészet című folyóirat is járt nekünk, és alapvetően pedig hát, hogy idegen, szóval mondjam, vizuális típus vagyok. Tehát gondolataim is előbb a szemem előtt jelennek meg. Én csak azt mondom, amit látok magam előtt. Tehát elég régóta össze vagyok vele zárva, festmények előtt is, amíg nem értettem meg, vagy érteni nem véltem, addig nem tudtam elmenni. Tehát ez bennem régóta megvolt, de Covid alatt aztán újra felfrissült. Korábban az esteimet diavetítéssel fejeztem be. Tehát a régebbi világból 70-es, 80-as években, 90-es években még hátizsákba vetítőt is vittem. Tehát a moldvai, törökországi utazásaim, erdélyi utazásaimból különös embereket, különös sorsokat mutattam be.
1: És most jöttek a harangok, és miközben készültem erre a beszélgetésre, megnéztem egy-két interjút és egy-két videót ezzel a kiállítással kapcsolatosan, és tényleg milyen érdekes, hogy a harangok azok, amelyek sokkal többet tudnak mesélni nekünk, mint amit elsőre gondolnánk, és sokkal több mindent láttak, és hogy a funkciójuk az a mai napig ugyanaz.
2: Régebben egy kicsivel több volt. Ma már az, hogy valaki meg tudja pontosan mennyi az idő, nem a harangra vár, hanem ott van a zsebében. Most újabban már visszajött az óra, amit a karjára felszíja az az ember. Lehet, hogy a harang is majd visszajön, de régebben azt is jelezte, hogy ellenség jön, vagy például tűz. Ma például egy közösségre veszélyes tüzet elsősorban nem a harang közli, hanem a sziréna vagy a telefon. Ilyen szempontból megkopott a szerepe, de az ünnepélyessége én szerintem nélkülözhetetlen. Ez se teljes igazság, mert van, akit zavar. Tehát vannak olyan üdülő területek, ahová a beköltöző, pihenni vágyó, városi embereket borzasztóan

0: zavarja a korai harang. A helybélieknek meg fáj, hogy elperelik a fejük felől. Szóval van a harang körül mit beszélgetni.
1: És a kiállításról is van mit beszélgetni, és a kiállításnak a címéről is. A harangok évgyűrűi. Aki esetleg még nem ásta bele magát abba, hogy miről is szól ez a kiállítás, azoknak meséljük el, hogy miért ez lett a címe, és hogy a harangoknak hol láthatóak az évgyűrűi.
0: Tulajdonképp a harangokról nem ilyen kiállítást kellene készítenem. Ez a harangoknak inkább a jelentéséről szól, arról, hogy ők együtt éreznek egy közösséggel. Tehát én olyan harangokat kerestem fel, amelyek jelezték azt is, hogy törökjön, hogy elment a tök, és még létezünk. Jön a Habsburg, elment a Habsburg, és még létezünk. Tehát a történelemben ezek a harangok ég és föld közt, sötét tornyok tetejében együtt a közösséggel. Jelezték, hétvége van, emeld föl a fejed a hétköznapokból, dobd el a kapát, kaszát, ne most légy szorgalmas. Elkísérte a halottat, és örömében, bánatában részt vett. Ha kolera volt, akkor azt harangozta el, ha sáskajárás. Én itt nem a harangokat fényképeztem, hanem valamit, ami tanulja az időnek. És ez pedig a harangpalástokon belül van, a stöpét harangpalástom belül, ahol a harangnak a nyelve megüt rendszeresen. És ott árkolt válj a kemény bronzanyagba, és fölfénylik. És ha ez 3 millig műveli, az én nem is tudom hány millió ütés, hihetetlen szép formákat üt. Hihetetlen. És ezeket az életjeleket fényképeztem én. Ha majd egyszer a harangokat fényképezem, akkor többet fogok kívülről is fényképezni. Az majd egy másik kiállítás lesz. Életjeleket fényképeztem. Az, hogy milyen a ünnepeink, azt, hogy fogyatkozik az idő. Sok mindent. Ezért évgyűrűje. Mikor Kaliforniában éneket tanítottam, szekvoia fákat mutattak, mamut fenyőket, és ott volt egy elfűrészelt óriás, egy mutatták, na ez itt Jézus születése, ez az évgyűrű, ez itt az angol forradalom, itt felfedezték Amerikát. Na hát ilyen évgyűrűket fényképeztem a harangokét, akik együtt éreztek, együtt aggódtak és örültek magyar ember, mert ezek elsősorban magyar területről vannak ezek a harangok, a magyar emberek különféle szenvedéseivel, örömeivel.
1: Ez a kiállítás egyébként augusztus 30-áig látogatható a Műcsarnokban, de előtte, mielőtt bezárni a kiállítás, lesz még egy közönség találkozó augusztus 29-én, és mielőtt erre rátérnénk, erre a programra még, én kíváncsi vagyok, hogy hány harangot, hány tornyot látogatott meg, mászott fel, illetve időben hogy lehet őket elhelyezni, mely volt a legrégebbi, vagy a legöregebb, és melyik a legfiatalabb?
0: 29-én augusztusban egy közönség találkozó lesz 3 órakor, és egyben tárlatvezetés, és kocintás. És én ott biztos, hogy kibújok a bőrömből, mesét is mondok a harangról, éneket is elfúhok róla. Mert hát ilyen, hogy Műcsarnokba állítsak ki énekes mesemondóként valamit, ez nekem nagy ünnep. Erre mindenkit szeretettel várok. Az pedig, hogy fordult elő, hány torony, én nem tudom, nagyon sok. 4 éve nem is tudom megállni. Ha valahova falura elvetődök, már pedig elszoktam, hát állandóan megyek fel, mindig csodálkoznak. Ezt sokan gyermekkorban letudták ezt a hajlamot. Én nagyon jó, nem tudnám megmondani, hogy hányba. De hát elbűvöl, főleg a régi, az Árpád-kori templomok, a 13. 14. század. Tehát azok a kis lőrés ablakok, azok a óriás kövek, amik kis patakbeli kavicsokkal váltakoznak. Vakolat semmi, freskó semmi, ott van őszintén az egymásra hányt és illesztett kövek sokasága elbűvölő.
1: fotók között van-e olyan harang, amelynek a nyelve? Ez a jó kifejezés, a harang nyelve, így hívjuk?
0: A magyar nyelv ebben is túltermelési válságban szenved. Harangnak van szíve, ezt nagyon kedvelem ezt a szót, mert ha az majd megáll, akkor az azt jelenti, hogy már nincs rá szükség, elszélett a gyülekezet. Aztán van ilyen egy kis rideg, funkcionális, hogy ütője, verője, van botja, tehát például billentyű, ilyen is van, nem csak zongorának, hanem ennek a csodálatos, szent, titokzatos hangszernek is van billentyűje. Például Dél-Erdélyben hallottam, hogy az öreg billentyűvel sasolt. Na ez azt jelenti, hogy egy öreg harangnyelve karót ütött a földbe, ami majd a kerítésnek lesz a karója. Mert az a kapusas, kerítés sas, az a karó, amire majd hozzáillesztik a vízszintes léceket. Billentyűvel sasolt az öreg. Na szóval rengeteg neve van.
1: Arra lettem volna kíváncsi, hogy miközben kitértünk erre, hogy van-e olyan harang, amely üresen áll?
0: Úgy is lehet mondani, hogy némán. Mert hogy kutatásom, vagy mim, a rajongásom kiterjedt utána ezekre a néma, kitépet nyelvű harangokra is. Ahhoz, hogy dráma legyen a kiállítás, érdemes volt megmutatni azokat, amelyek 3-4 évszázadig szóltak, és 1918-ban Weissmann-Fried öntödőjébe találták magukat. 25.509 harang érkezett vonaton 1918-ban az öntödőbe. Műemlékek Országos Bizottsága olyan 20-valahányat tudott megmenteni. Hát ezek közül sokat fölkerestem, és ő volt, amelyikhez kis gödröt ártam, hogy be tudjak fúródni alá, mert megemelni és belülről fényképezni még egyelőre nem tudok. Tehát 3-4 mázsa nem könnyű.
1: Igen.
0: És ott is csodákat láttam, meg átlőtt harangokat. Az enyész egy csodát tudott is művelni. Az egykori ütéspont, amelyik jele volt annak, hogy csak lényegeset beszél, lila lett, másutt olyan, mint a csillagos égbolt, van olyan, ahol elfeketült teljesen, tehát ezeket raktam úgy sorrendbe, hogy szerintem értelme legyen.
1: Ezeket is láthatják tehát a műcsarnokban augusztus 30-áig, hiszen itt látható a Harangok évgyűrűi című kiállítás, és augusztus 29-én pedig akkor ehhez kapcsolódóan lesz egy közönség találkozó és tárlatvezetés, és a kíváncsiság az nem múlik el, ugye? És gondolhatunk arra, hogy újabbnál újabb dolgokkal fog minket megörvendeztetni, amire most még nem is gondolunk, ugye?
0: Hát sok ilyen van. Például ahogyan a tóba kavicsot dob az ember, az is gyűrűzik, hát ez is. Úgyhogy a harangozókról is készítettem már a 8 órás filmet, és abból is egy válogatást levetítünk. Na ez még csuda anyag. Mikor könnyek közt mesélik el, hogy a jégesőt harangszóval mentették meg a vetést. Aztán új témák is. Mostanában az agyaptáblákkal és a vízözönnel foglalkozok. A hindu világban hogy jelenik meg az agyaptáblákon, tehát azt ír a új-babiloni szövegekben, ó görögöknél, és ezt fogom még majd egybefűzni. Hihetetlen erejű, csodálatos látomás. Az emberiség közös emléke. A bűnre halmozott, az elbizakodott emberiség, mikor egyszer csak ott találja magát, hogy szárazságra őrült méretű pusztító árvíz jön, és valaki megépíti a bárkát. Közös, csodálatos emlékezete az eurázsiai embernek.
1: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, és kívánom, hogy nagyon sokáig megmaradjon ez a kíváncsiság, és utána mi pedig nézők, vagy hallgatók ezt élvezhessük, és mindeközben pedig a berecandras.hu oldalon pedig pontosan látják, hogy mikor milyen fellépések vannak, és hova látogathatnak el, és kívánom, hogy mindegyik teltház előtt zajlódjon.
0: Nagyon szépen köszönöm. És tiszta szívemből kívánom.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Berecz Andrást hallhatták, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth díjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklórkutató és előadó művészt.
2: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: Most pedig érkezik még néhány programajánlat. Augusztus utolsó vasárnapján időutazásra várja a látogatókat a Memento Park, ahol egésznapos retro nap idézi meg a 60-as, 70-es és 80-as évek világát. A programban retro autók, trabantok és Warburgok, a bakelit lemezek, valamint a régi KGST piac hangulatát felidéző garázsvásár is helyet kap. A gyerekeket vetélkedők várják, miközben a felnőttek zenés múlt idézéssel és korabeli tárgyakkal merülhetnek el a régi mindennapokban. Az este különleges vetítésekkel és előadásokkal folytatódik, amelyeket tovább idézik a korszak kultúráját és hétköznapjait. A nap egyik legizgalmasabb programja az elemlámpás séta lesz, amikor a Memento Park monumentális szobrai egészen más arcukat mutatják meg. És az idei angyalföldi utcabál a 90-es évek hangulatát idézi meg változatos programokkal és látványos színpadi műsorokkal augusztus 30-án. A nagy színpadon rock and roll tánc show, valamint az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band koncertje várja a közönséget. A szervezők a családokra és a gyerekekre is gondoltak, az Iszkiri zenekar gyermekkoncertje, a Jancsi és Juliska báb előadás, bűvésó és további gyermekprogramok kínálnak szórakozást. Én pedig mindenhez nagyon jó szórakozást kívánok!
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban várhatóan ma délután 2 órától lezárják az Andrássy utat a Kodály-Köröndi és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap este 7 óráig. A 105-ös, a 210-es és a 210B autóbusz, valamint a 910-es és a 912-es éjszakai járat is terelve a Podmanicki utcán át közlekedik. Nem érinti a Kodály-Körönd, a Bajza utca és a Hősök tere megállót. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt sávlezárás okozhat lassulást, mert beszakadt az útpálya. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, míg a Kerepesi út irányában napközben időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Ez mindkét irányban torlódást okozhat. Sávlezárás miatt számítsanak lassulásra a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Varga Etelen, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is annyit ányt. Nagyon jó reggelt, és nagyon jó rádiózást kívánok. 3:48 előtt járunk. A mai napon született 1845-ben Lechner Ödön. Az építészetben a magyaros szecessziós stílus megteremtője volt ő. Budán és Berlinben végezte építészmérnöki tanulmányait, majd hosszabb itáliai tanulmányútra indult. Itt szerzett benyomásai ellensúlyozták azt a merev akadémizmust, amely az akkori építészoktatásban uralkodó volt. Ugyanakkor Lechner szakmai indulása szerencsésen esett egybe egy egész Magyarországon, de különösen a fővárosban meginduló hatalmas arányú építkezéssel. Mint távoli ideál, mindig egy magyar nemzeti stílus megalkotása lebegett előttem, írta pályája kezdetéről Lechner önéletrajzi vázlatában. Lechner Ödönt szerintem nagyon sokan szeretik, az ő építészetét és az ő általa megálmodott épületeket, de nézzük, hogyan folytatódott az élete. E cél érdekében, méghozzá abban, hogy a magyar nemzeti stílus létrejöjjön, segítette franciaországi tanulmányútja is, amelynek során régi kastélyok restaurálásával foglalkozott, és ez a munka levéltári kutatásokat, alapos stílus tanulmányokat igényelt. Hazatérve Pártos Gyulával közös irodában kezdte meg a munkát, alakította ki jellegzetes magyaros szecessziós stílusát, amelyet különösen egyénivé tett a zsolnai kerámiák alkalmazása. A döntő fordulatot formanyelvének megtalálásában az Iparművészeti Múzeum tervezése jelentette. Az épület 1896-ra készült el. Még sok benne a túlzás, ezért bőven kapott bírálatot is, de a keleti szellem, a magyar népművészet elemei és az európai örökség ötvöződése a továbbiakban is jellemző Lechnerre, összetéveszthetetlenül egyénivé téve alkotásait. A színes mázas cseréptető szintén a lechneri stílus elengedhetetlen eleme. Legfontosabb munkái: a kőbányai Szent László templom, a Földtani Intézet, a Pesti Posta takarékpénztár, ez utóbbi már visszafogottabb, legtisztultabb, sokan a legszebbnek tartják munkái közül. Egyik utolsó, sokak által kedvelt műve pedig a pozsonyi Kék templom. Jelentős Lechner szakirodalmi munkássága is, ezek közé tartozik a magyar építő stílusról és magyar formanyelv nem volt, hanem lesz című tanulmánya, valamint önéletrajzi vázlata is. A mai napon tehát Lechner Ödön született, többek között 1845. augusztus 27-én Pesten. Akkor még ugye nem volt együtt Buda és Pest, hanem majd csak később. Olvadt össze a két város, és így majd Budapesten 1914. június 10-én halt meg. Természetesen érkezik még a kalendárium, kicsit bővebben, de arra gondoltam, hogy Lechner Ödönről mindenképpen meg kell külön emlékezni. Most viszont érkezzen Szokolai Sándor Cantate Domino című műve a Nemzeti Ifjúsági Kórus előadásában a karnagy Erdei Péter.

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a nyitányt hamarosan 8 óra lesz, úgyhogy nyissuk ki azt a kalendáriumot. Egy picit már belekukkantottunk nem olyan régen, arról beszámoltam, hogy Lechner Ödön született a mai napon, na de nézzük, hogy mit mutat még augusztus 27-ére. Minden Gáspár nevű hallgatónak boldog névnapot kívánunk. Ma van Szent Mónika, a férjes asszonyok és az anyák védőszentjének az ünnepe. Szent Ágoston édesanyja volt ő, példás anyai szeretettel nevelte három gyermekét. Relikviái 1430 óta a római Szent Ágoston templomban vannak. Szent Ágoston vallomások című munkájában gyermeki hálával örökítette meg anyja nemes vonásait. Most pedig jön még néhány esemény, amely a mai naphoz kapcsolódik. 1846 az első dátumunk, a Szabolcs megyei Dobnál és a Borsod megyei Szederkénynél megkezdődött a Tisza szabályozása. 1902-ben pedig visszaérkezett Budapestre Bíró Lajos kutató néprajzi gyűjtő, aki 1895 őszén indult el 6 éves dél-ázsiai felfedező útjára, míg 1955-ben Budapesten megnyílt az első önkiszolgáló bolt a Bem József utca és a Mártírok útja, ma Margit körút sarkán. Most pedig jönnek a születésnaposok. Lupis János tengerésztiszta, torpedó feltalálója, Császár Imre színész, műfordító, a Nemzeti Színház örökös tagja, illetve Terlandai Emil János is ezen a napon született. Bencés tanár volt ő, természettudós, a barlangok és a kristályszerkezetek kutatója, de Verebély László Kossuth-díjas gépész és villamosmérnök is augusztus 27-én született, ő volt az első európai okleveles villamosmérnök. De Kertész László, Jászai Mari díjas rendező, zeneigazgató, érdemes művész is a mai napon született, csak úgy, mint Mészői Dezső Kossuth és József Attila díjas író, költő, műfordító, irodalomtörténész. Mészői 1946 és 59 között a Nemzeti, illetve a Madách Színházban dolgozott, mint dramaturg. 1963-tól 15 éven át volt a Magyar Televízió munkatársa. Shakespeare és Molière fordítójaként alkotott maradandót. 1992-től pedig a TV Lyukas Óra című irodalmi műsorát is vezette. De augusztus 27-én született még Losonci Ágnes, Széchenyi és Balázs Béla díjas szociológus, Galgóci Erzsébet, Kossuth díjas író. Galgóci Erzsébet az 50-es évek közepétől újságíróként és dramaturgként dolgozott, majd 1959-ben szabadfoglalkozású író lett. Legismertebb művei, Akinek a törvénye, a Pókháló, a Közös bűn, a Közel a kés, a törvény kívül és belül, és a Vitravas. Az egyik legnépszerűbb magyar írónő, aki háromszor kapott József Attila díjat. De Sóti Klára, grafikus, tervező, szerkesztő, festőművész is a mai napon született, csak úgy, mint Örkényi Éva színésznő, a József Attila Színház örökös tagja, illetve a mai napon ünnepel még Ukrik Teodóra, Kossuth és Liszt Ferenc díjas táncművész, balettpedagógus, valamint Zalán Tibor, József Attila díjas költő, író, drámaíró és dramaturg is, akinek van egy nagyszerű idézete. A játék azoknak a bátraknak adatik meg, akik már eleget tudnak, és még nem. Akik már elég erősek, és még nem. Akik már elég bölcsek, és még nem. Játszani annyi, mint felfüggeszteni az élet minden hatóságát felettünk. És akik még a mai napon ünnepelnek, Petőc András, József Attila és Babér Koszorú díjas költő, író, illetve Gundel Takács Gábor, Táncsics Mihály díjas sportújságíró, televíziós és rádiós műsorvezető is. Nagyon sok boldogságot kívánok minden mai ünneplőnek!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, javulhat a közbiztonság Budapesten. Legalább két magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A képviselők döntenek a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról. A testület feladata lesz a médiatanács elnöki tisztségére benyújtott pályázatok vizsgálata. Megtárgyalják a szakképzési törvény módosítását, amely szerint január 1-től a szakképzési centrumokban a kancellári feladatokat a főigazgató veszi át. A parlament lefolytatja az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények, valamint az ÁFA törvény módosításának általános vitáját is. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Rekordmennyiségű, csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 14. PET-kupán, az Olaszliszka és Tiszalök közötti folyószakaszon. A Bodrog és a Tisza árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott szemetet is találtak. Legalább két magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatások szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban a BBC információi szerint több mint 160 ember meghalt, 558 turista, köztük 466 külföldi állampolgár eltűnt. A mentés jelenleg is zajlik, a szakértők újabb földcsuszamlásra számítanak. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre kell készülni.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó reggelt kívánok! Akadozik az előrejutás ma reggel is a fővárosban a Rákóczi hídon, Pest felé a Könyves Kálmán körúthoz közeledve, mert a Soroksári úti lehajtón a vasúti híd felújítása miatt egy rövidebb szakaszon csak egy sáv járható. Nehéz az előrejutás a pesti alsórakparton a Szent István parktól, dél felé az Erzsébet hídig, illetve északi irányban a Szabadság hídtól a Lánc hídig. A Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként szintén fennakadásra kell számítani. Torlódás alakult ki a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé, és a folytatásban a Hegyalja úton is erős a forgalom, csak úgy, mint a Margit körúton, továbbá a Szél Kálmán tér környékén, és ma reggel is egybefügg a sor a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom előtt. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt sávlezárásra kell számítani, mert beszakadt az útpálya, illetve napközben szintén sávlezárásra kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány. A mikrofonnál Szerémi Nóra.
5: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitány második órájába kezdtünk bele. Nagyon jó reggelt, nagyon jó rádiózást kívánok. Kár Philipp Emanuel Bach, Ezzur Oboa versenyének az első tétele érkezik már is. A Liszt Ferenc kamarazenekar előadásában Oboán közreműködik Pongrácz Péter, illetve ebben az órában meghallgatjuk még Rutka Róbert a Kincsem című filmből a Remény című felvételt, illetve felcsendül még Franz Benda E-moll fuvola versenyének a harmadik tétele is a Capella Savaria előadásában, és ebben az órában Pomázra fogunk ellátogatni, ugyanis augusztus 29-én a pomázi Magyar Vár területén rendezik meg a második Mondj Te is egy verset fesztivált, a Mondj egy verset kulturális egyesület szervezésében. A rendezvény középpontjában a versmondás, a magyar irodalom és a közösségi élmény áll. Erről a fesztiválról beszélgetek az ötletgazdával és főszervezővel, Takács Bencével.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
1: És a könyvjelző rovat mai vendége Takács Bence, a Mondj Te is egy verset fesztivál ötletgazdája és főszervezője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Augusztus 29-én a Pomázi Magyar Vár területén rendezik meg a második Mondj Te is egy verset fesztivált. A Mondj Egy Verset kulturális egyesület szervezésében. A rendezvény középpontjában a versmondás, a magyar irodalom és a közösségi élmény áll, és természetesen mindent részletesen át fogunk beszélni, de egyébként a Mondj Egy Verset.hu oldalon, illetve a hozzá kapcsolódó Facebook oldalon pedig minden részletes információt megtalálnak. Mi volt ez az alapvető szakmai és kulturális koncepció a második Mondj Te is egy verset fesztivál megtervezésekor, és miben szeretnél, és majd mindjárt kiderül, hogy ezt egyedül csinálod-e, tovább építeni az első rendezvény tapasztalatait.
2: Az első és a legfontosabb szerintem, ami ma 2026-ban egy kulturális fesztivált illetően fajsúlyos szó, hogy lesz. Tehát megtartjuk. Ja. Akármi van, és ez jelzi a közösség erejét, jelzi azt, hogy abban a helyzetben, amiben 2026-ban, amikor a fesztiválnak nekiálltunk, számos olyan problémaforrással találtuk szembe magunkat, amelyet ha és józanul gondolkodunk, és mondjuk pénzügyi alapon nézünk, akkor le kellett volna mondani. És ez a közösség ereje, hogy hirtelen jöttek a segítő kezek, jöttek a mankók. Ilyen mankó volt például a Magyar Vár Alapítvány, amely rögtön jelezte, hogy miért nem írunk ki egy vers író pályázatot. Egy olyan pályázatot, amelyen a fődíj a profik kategóriában, mert hogy két kategóriában profi és amatőr hirdettük meg, a profik kategóriában a fődíj 250 000 forint, és ezt a Magyar Vár Alapítvány ajánlotta fel. Ez egy olyan mankó volt, ami miatt azt mondtam, hogy érdemes csatába indulni, mert hogy még a második, meg a harmadik helyezett is nagyon szép jutalmat kap, ráadásul az amatőrök tekintetében szerintem óriási kegy a sorstól, hogyha mondjuk egy pályakezdő nem éppen ebből élő, tehát ma úgy hívjuk, hogy amatőr versíró munkáját, egy Jászai Mari díjas, vagy éppen egy Kossuth díjas művész tolmácsolja majd a színpadról. Tehát, hogy mi ezzel készülünk, ez a nagy dobás. Ezért is nem adtuk föl a második fesztivál megszervezését. Mindamellett én tartom, hogy amit mi csinálunk, az, hogy működtetjük a versmondó köreinket határon innen és túl, hogy fesztivált hívunk össze, hogy pódium-on eseményeket szervezzünk. Ezek a nemzeti kulturális alap teljes mértékben lefedő kiegészítői, egyébként meg mondjuk az íre a pontok, lábjegyzet. Én nem látom a jövőt olyan rosszul, hogy mondjuk a 20 év múlva a tankönyvekben lennének versek, tehát mi egy alaptevékenységet végzünk el.
1: Szerintem versek mindig lesznek, és mindig lesz szerintem olyan korszak, amikor mondjuk egy-egy diák megtalálja akár József Attilát, akár Petőfi Sándort, hogy csak tényleg a klasszikusokat említsük, és aztán ugye ott vannak persze a kortársak is. Ez egy olyan rendezvény, ahol a programban ugye a klasszikus irodalmi és előadó művészeti produkciók mellett sport, gasztronómia, zene, kreatív versírás és táncház is helyet kap. Ez tudatos döntés volt, ez a műfaji sokszínűség, hogy segítse a vers közönségének a bővítését?
2: Abszolút. Tehát most bocsánat, ha nekem valaki azt mondaná, hogy menjek el egy rendezvényre, hogy verseket kell hallgatnom, és itt a kellen a lehet, hogy három darabból is áll, akkor lehet, hogy azt mondom, nem megyek el. De azt mondom, hogy van egy rendezvény, ahol egyébként olyan borból készült fagyit is lehet kóstolni, amelynek az alkoholtartalma nem esik szét, tehát egy gombóc fagyiba egy pohár rozénak alkohol minősége benne van, ami kuriózum, mert hogy ezt nem nagyon tudják, csak egy-egy mondjuk fagyizó tudja előállítani. Akkor lehet, hogy azt mondom, hogy elmegyek, meg gasztró. Vagy megkóstolom a mixát lepényt, vagy megkóstolom Ady Endre kedvenc ételét, Petőfi Sándor túrós csúszáját. Tehát szándékosan mi nem azokhoz, vagy nem feltétlenül csak azokhoz kívánunk szólni, akik már beavatottak, akik már bíbelődnek így meg úgy a versekkel. Sokkal inkább a családoknak kívánunk jó programot adni még a becsengetés előtt, és sokkal inkább azoknak, akik keresik az útjukat, és szeretnének részt venni egy fesztiválon, ahol van egy ilyen flow, ahol lehet vers enyezni, persze díjazásért, lehet kézműveskedni, például a Lámpás 92 alapítvány fantasztikus lámpikáért érkeznek, akikkel együtt lehet majd ottan farigcsálni, rajzolni, alkotni, miközben mindenkinek nyitott és mindenkinek ott van a színpad, tehát hogyha valaki hirtelen kedvet kap és szeretne verset mondani, akkor mi ezt megengedjük. Tehát persze emellé oda hívtunk olyan kiváló művészeket, akik a szakma legjavát képzik, hogy szerintem legalábbis a szakmai mi voltjuk megkérdőjelezhetetlen, tekintve, hogy még Szalóczi Bál, a Magyar Rádió egykori főbemondója, itáliai életérzését meséli el, ugyanúgy, mint

0: kedvenc versedet, tiéd a színpad kezdeményezés. Verset mondani én azt gondolom, hogy valaki szeret, valaki pedig rettek tőle. Megírni néha egyszerűbb, mint előadni, ugye? De hogyan lehet a közönséget passzív befogadóból aktív részvevővé tenni?
1: Hát úgy, hogy senkit nem kötelezünk. Uh-huh. Tehát ugye mindig azt mondom, rengeteg rendhagyó irodalomórát tartok, és a hallgatóknak, fiatalságnak, akik velem szemben ülnek, megpróbálom azt mondani, hogy a vers az egy tiltott gyümölcs, tilos. Uh-huh. Tilos, és onnantól kezdve izgalmas.
0: Igen.
1: 3-5 perc egy nap. Tehát ha egy nap egy verset elolvas valaki, jó költőtől jó szerzeményt, akkor nem kell végigolvasnia sem, nem tudom milyen hosszú irodalmakat, meg 100 oldalas leíró tanulmányokat, ahhoz, hogy eljusson majd a történetig, hanem csak 3-5 percet minden nap arra áldozni, hogy egy verset elolvas, esetleg elmond. Ebben a 3-5 percben, hogyha jó a költő, jó a szerzemény, akkor a világirodalom kopogtat be. Tehát akkor a mai digitális világban, ahol mindenki pörgeti a telefonját, mindenki short message-hez akar jutni, bocsánat, a csúnya magyar szóért, tehát, hogy mindenki gyors információ, hát a gyors információk ott vannak Kosztolányiban, Babicsban, Adiban, Reményikben, Zsidában, Aranyban, Petőfiben. Csak rájuk kell görgetni, és mi ezt próbáljuk elérni. Tehát a kérdésre a válasz, hogy aki nem, vagy nem feltétlenül érintett, szerintem megkóstol egy gombóc fagyit, amely nagyon finom rozéból készült, utána látja, hogy mondjuk a színpadon valaki verset mond megfelelő energiaszinten, én hiszek az energiaáramlásban, akkor lehet, hogy bevonzódik. Lehet, hogy azt mondja, hogy jé, ez nem is annyira távoli, nem is annyira idegen, és ehhez engedtessék meg egy személyes élettapasztalat. Én, amikor gimnazista voltam, két olyan kiváló tanárom volt, Lukácsi Huba és Hudár Anna Mária, akik magyar órán bejöttek, és lehet, hogy mondjuk 9 órakor kezdődött az óra, 9 óra 5 perckor kimentek a teremből, de addig elmondtak egy adit. Úgy, hogy utána döbbentem, mi 40 percet ültünk. És mi, akik egy nagyon vegyes közösség voltunk, számtalan érdeklődési körrel, tehát nem színművészeti érdeklődési körrel, mi olvasóvá váltunk, mindannyiunk olvasóvá vált, mert abban a 4-5 percben megkaptuk azt az élményt, ami miatt kíváncsivá váltunk, kíváncsiak lettünk, és én ezt próbálom, és mi ezt próbáljuk, tehát a csapat is ezt próbálja előállítani.
0: Már is folytatjuk a beszélgetést a könyvjelző rovatban. A vendégem Takács Bence, előadó művész, a Mondj, te is egy verset fesztivál ötletgazdája és főszervezője.

0: Folytassuk a könyvjelző rovatunkat. Augusztus 29-én a Pomázi Magyar Vár területén rendezik meg a második Mondj Te is egy verset fesztivált, a Mondj egy verset kulturális egyesület szervezésében. A rendezvény középpontjában a versmondás, a magyar irodalom és a közösségi élmény áll. Az egész napos programban előadóestek, irodalmi beszélgetések, versmondás, kreatív versírás, zenei produkciók, borkóstolók és táncház is helyet kapnak. A Mondd el kedvenc versedet, tied a színpad programban, bárki elmondhatja kedvenc versét, a főszínpadon pedig többek között Varró Dani, Tóth Péter Lóránt, Szalóci Pál, Szabó András, Szokolai Dongó Balázs is fellép. A kulturális programokat gasztrosétány, könyvesek, kiállítók, vásárosok és különleges kóstolók egészítik ki. A szervezők célja, hogy a vers ne csupán irodalmi műfajként, hanem közösségi és személyes élményként is megszólítsa a közönséget. A könyvjelző rovat vendége Takács Bence, előadó művész, a Mondj Te is egy verset fesztivál ötletgazdája és főszervezője. Folytassuk a beszélgetést. A fesztiválon neves költők, előadó művészek és színészek találkoznak, tehát fiatalokkal, amatőr versmondókkal és ugye akkor a szélesebb közönséggel. Hogyan lehet a generációk közötti kulturális párbeszédet elindítani, létrehozni, fenntartani és konklúziókat levonni?
1: Most mi arról beszélgetünk, hogyha kulturális mondjuk generációváltásokat nézünk végig, hogy azért a mi tudásunk az nagyon-nagyon kezdetleges, tehát hogy 70 évről beszélgetünk, ugye? De ha belegondolunk, hogy Balassi mikor alkotott, akkor rögtön, vagy Berzsenyi, tehát hogy itt sokkal nagyobb dimenziók vannak, sokkal nagyobb terek vannak. Itt nem szabad belesüllyedni abba, hogy 2026 van. Itt a világ teljességét kell látni, és ha a világ teljességét látjuk, akkor szerintem a párbeszéd az adott. Persze, lehet, hogy nehezebb értelmezni, vagy mai fejjel végigolvasni egy Berzsenyit, de ha az ember elkezdi jól olvasni, értelmezni, akkor megtalálja a 2026-ban feltett kérdéseire a választ. Tehát, hogy itt egy hatalmas párbeszéd van. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy összművészet, tehát hogy a festőművészet, a táncművészet, a zeneművészet, ezek mind párbeszéd. Tehát belegondolunk, a nyugatos nemzedéknek mi volt a titka az, hogy akkor ott léteztek a nyugatos alkotók, de ott voltak a nyolcak, és volt egy olyan hatalmas lélegzés, amely végett a kultúra az tényleg mindenki számára érthetővé vált, és minden otthonba eljutott. Ez szerintem egy óriási kegy, és én remélem, hogy lesz még ilyen kegyelmi pillanat a én életemben is.
0: A főszínpadon rengeteg-rengeteg művész fog fellépni, és izgalmas előadások lesznek, illetve a pódiumon beszélgetés is, hát ahol már a nevek is, akik részt vesznek majd ezen a beszélgetésen. Itt mire készülsz, hogyan fogod felépíteni ezt a beszélgetést, vagy miről fog szólni, hiszen te fogod moderálni?
1: Hát alapvetően a legfontosabb, hogy nem készülök.
0: Értem.
1: Tehát én az energiákban hiszek. Tehát meg kell nézni, milyen közönség van. A közönség milyen állapotban van. Hogy van kondicionálva, hogy egy zongora művész barátomat idézzem, aki ugye gyönyörűen a matematikai képletet vezetett le, amikor én elmondtam egy verset, katarzis volt, és kérdeztem, hogy mitől, és ő azt mondta, hogy hát semmi más nem történt, mint megfelelő időpillanatban a megfelelő közönség a megfelelő szólamot kapta, tehát fekete-fehér billentyű. Itt a közönségtől függünk majd egy kicsit. Persze, hogy rá fogok kérdezni Döbrentei Kornélnál arra, hogy van, és lehet, hogy abban a hogy van, abban egy egész világ irodalom és egy világ történelem benne van, és a válaszában is ez benne lesz, vagy megjelenik. Nincs ez előre eldöntve, mint hogy egyik fellépővel sem állapodtunk meg úgy, hogy kötelező neki erről beszélni, vagy arról beszélni. Mindenki azt hoz, amit éppen aktuálisnak tart, és innentől lesz izgalmas.
0: Ez egy olyan esemény, amely számomra, vagy nekem így az körvonalazódik ki, hogy ez nem csak egy napra szól, hanem ezt, hogyha ott vagyunk, részt veszünk benne, elvisszük magunkkal, nagyon sokáig dolgozik bennünk, de esetleg van-e ilyen hátsó szándék, hogy ez egy olyan közösség, kulturális közösség, vagy hagyomány legyen, amely mondjuk egész évben tovább él?
1: Az egyesületnek ez a tevékenységi köre, tehát hogy minden hónapban szerintem egy olyan 20-25 versmondó találkozót szervezünk határon innen és túl. Tehát, hogy akik ide eljönnek, esetleg fölébred bennük a vágy, hogy teszem azt, most nem tudok ilyen hirtelen települést mondani, de mondjuk Szarvason nincsen még versmondók körünk, és akkor ő azt mondja, hogy én Szarvasi vagyok, és miért nem csinálunk ott egy versmondókört. És én azt fogom mondani, hogy csináljunk. És onnantól kezdve a kultúra, amit véleményem szerint nem január 22-e, Tehát a magyar kultúra az január 22-én egy ünnepnap, de a magyar kulturális tevékenység az a 364/365 nap, amit azon kívül töltünk. Igen, kellenek olyan körök, ahol a versek a hívószavak, a jóborok a hívószavak, vagy éppen a közösség a hívószó. Tehát abszolút túlmutat a fesztivál azon, hogy mi csak mondjuk egy időpillanatban találkozunk. Mi azt szeretnénk, ha minél többen rájönnének arra, hogy a gimnáziumi élmények, vagy középiskolai élmények, azok nem fiókba való élmények, hanem léteznek, és lehet orvosként, ügyvédként, tanárként, tisztes édesanyaként, édesapaként érdeklődést mutatni egy közösség irányába, amely a versek miatt találkozik minden hónap adott időszakában. És onnantól kezdve akkor mit értünk el? Hát azt, amit a Sebő Ferék a Táncház mozgalommal. Tehát egy ilyen föld alatti búvó patak, amely ott tartja a kultúrát minden településen, minden érdeklődő számára.
0: Nehéz dolog szerintem kiválasztani azt, hogy mi a kedvenc versünk. Biztos van olyan, amelyik mondjuk úgy mindig elkísér, vagy egy-egy mondat belőle, de én azt gondolom, hogy ez is tud változni, és hogy mindig van valami, ami akkor abban az adott időszakban nagyon közel áll. Úgyhogy én most ezt kérdezném, hogy neked most melyik az a vers, amely most ebben az időszakban, amelyben most éppen vagyunk, mi az, ami a legközelebb áll hozzád?
1: Nagyon kevesen ismerik, miközben tényleg a börtönévek alatt vált Tollas Tibor, Tóth Bálint és a többiek által hatalmas költővé Géretz Attila. Az ő egyik, de egyébként első verse az így kezdődik, hogy így bocskorosan úgy-e megnevettek, ha márvány törni hegynek indulok. Számom pimasz mosolygása jelszó, füttyöm csibészes, én is fejültök. Ez egy olyan útravaló, olyan erős, egy kiváló sportember által megfogalmazott, mindenféle téthelyzetben helytálló mondat, amely szerintem, tekintve, amit korábban említettem, hogy 26-ban kérdés volt, hogy megrendezzük-e, szerintem most végig fog minket vezetni, és Géretz Attilának is köszönjük, hogy ha lélekben egy kicsit segít minket onnan föntről, akkor még erősebbek leszünk.
0: Tehát augusztus 29-én a Pomázi Magyar Vár területén rendezik meg a második Mondj Te is egy verset fesztivált, a Mondj Egy Verset Kulturális Egyesület szervezésében. Erre hívtuk meg a hallgatókat, látogassanak el nyitott szívvel minél többen. Én pedig köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
1: Találkozunk Pomázon a Magyar Várban.
0: Az elmúlt percekben Takács Bence előadó művészt hallhatták, a Mondj Te is egy verset fesztivál ötletgazdáját és fűszervezőjét.

0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Akadozik az előrejutás ma reggel is a fővárosban a Rákóczi hídon. Pest felé a Könyves Kálmán körúthoz közeledve, mert a Soroksári úti lehajtón a vasúti híd felújítása miatt egy rövidebb szakaszon csak egy sáv járható. Nehéz az előrejutás a pesti alsórakparton a Szent István parktól, délfelé az Erzsébet hídig, illetve északi irányban a Szabadság hídtól a Lánc hídig. A Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként szintén fennakadásra kell számítani. Torlódás alakult ki a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé, és a folytatásban a Hegyalja úton is erős a forgalom, csak úgy, mint a Margit körúton, továbbá a Szél Kálmán tér környékén, és ma reggel is egybefügg a sor a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom előtt. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt sávlezárásra kell számítani, mert beszakadt az útpálya, illetve napközben szintén sávlezárásra kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Most pedig érkezzen egy programajánlat itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Heidenaum Eszterháza Fesztivál, különleges zenei élmények a Történelmi Kastélyban. Augusztus 28-a és szeptember 5-e között immár negyedik alkalommal rendezik meg a Heidenaum Eszterháza Fesztivált, Eszterháza történelmi helyszínén, a Haydn és az Eszterházi hercegek egykori otthonában. A fesztivál idén is különleges programokkal várja a közönséget, amelyek között opera, kamarazene, zenekari koncert és Bősze Ádám népszerű kastélysétája is helyet kap. A nyitó esten Haydn 1782-ben bemutatott Orlando Palladino című operánya csendül fel koncertszerű előadásban, a címszerepben Cyril Dubois. Augusztus 29-én az Eszterházi Kastély Apolló termében Schubert művei kerülnek a középpontba. Raúl Stefani bariton és Somlai Petra fortepiánó művész előadásában a zeneszerző utolsó B-dur szonátája, valamint a Winterreise hangzik el. A 24 dalból álló ciklus a vándorlás, a magány és a belső utazás témáit járja körül, miközben a zene és a költészet egyaránt erőteljesen utál a halál gondolatára. A fesztivál másik kiemelt kamarazenei eseménye a szeptember 4-én lesz a Gringolc Quartet koncert, szintén az Eszterházi Kastély Apolló termében. A világhírű 2008-ban Zürichben alakult vonós négyes Haydn három művét szólaltatja meg, az E-dur és a C-moll vonós négyest, az Opus 17-es sorozatból, valamint az 1788-ban komponált Virtuóz C-dur vonós négyest, az Opus 54-es ciklusban. A program egyszerre idézi fel Haydn Eszterházi korszakát és a későbbi, már nemzetközileg ünnepelt zeneszerző alakját. A fesztivál záró koncertjén Haydn és kortársainak műveit a világ kérű svájci basszus énekes és karmester Stephen McLeod vezényli. A programokat Bősze Ádám tematikus zenetörténeti sétája is kiegészíti, amely új perspektívából mutatja be a kastély és Haydn kapcsolatát. A Haydneum Eszterháza Fesztivál így a magas színvonalú régi zenei előadásokat egyedülálló módon kapcsolja össze azzal a történelmi környezettel, amely Haydn művészetének egyik legfontosabb helyszíne volt. Ha ellátogatnak bármelyik koncertre is, érezzék nagyon jól magukat.

Jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok, ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig Annyitány. Hamarosan 9 óra lesz, ez pedig azt jelenti, hogy most, ebben a pillanatban ma esti színház ajánlattal érkezem. A Városmajori Szabadtéri Színpadra hívok meg mindenkit, hiszen már zajlik a Szemle Plusz, és ezen belül pedig ma este látható a Budaörsi Latinovic Színház előadása, a Cyrano de Bergerac. A Cyrano de Bergerac a francia hadsereg kadétja, tehetséges ember. Nagyon jól vív és különleges tehetsége van a költészethez is. Egy csomó ellensége van és legalább ugyanennyi barátja is. Mégis magányos, és talán azért van, mert Cyrano az átlagosnál jóval nagyobb orral született, és emiatt legalábbis ő meg van győződve róla, taszítja a nőket. Őt amúgy is csak egy valaki érdekli, Roxane, a gyönyörű bölcsészlány, akit még Christian, a gyönyörű vidéki fiú izgat. Ez az érdeklődés viszont már kölcsönös. Két szép ember, Roxane és Christian közik egyetlen nagy elvárás áll, csak az, hogy a fiatal katona csodaszép szerelmes verseket tudjon költeni, ha kell rögtönözni is, másképp a kapcsolat a lány részéről esélytelen. Christian sajnos nem rendelkezik ezzel a tehetséggel, Cyrano viszont igen, így a két férfi megegyezik, hogy titokban összerakják, amiük van. Christian a testét, Cyrano az érzelmektől fűtött leveleit, így az egyikük a fizikai, a másikuk a lelki szerelmet élheti át Roxannal, a lány pedig megkapja a tökéletes férfit, akit elképzelt magának. A baj csak az, hogy ez a vonzó magabiztos, halálosan szerelmes slam artist a valóságban nem létezik. Rosta Cyranójából Martin Krimp brit drámaíró írt szabad adaptációt, amelynek űsbemutatóját James McAvoy-jal főszerepben a londoni Playhouse Theatre-ben tartották 2019-ben. A többszörös díjnyertes előadást Jamie Lloyd rendezte. Ezt a feldolgozást a magyar közönség először a Budaörsi Latinovic Színház előadásában láthatja. Martin Krimp szabad átdolgozása alapján, valamint Váradi Szabolcs fordításának felhasználásával a szövegkönyvet Závada Péter írta. Az előadásban elhangzanak még Simon Márton, Kemény Zsófi, Szabó T. Anna, Balla Gergely, Betonhofi és Oriza szövegei is. Ez az előadás, tehát ma este a Szemle Plusz. Keretén belül versenyez, mindez a Városmajori Szabadtéri Színpadon, tehát ma este a Budaörsi Latinovic Színház előadásában látható a Cyrano de Bergerac. Ha ellátogatnak ide, én nagyon jó szórakozást kívánok!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, javulhat a közbiztonság Budapesten. Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés 2 napos rendkívüli ülése. A képviselők döntenek a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról. A testület feladata lesz a médiatanács elnöki tisztségére benyújtott pályázatok vizsgálata. Megtárgyalják a szakképzési törvény módosítását, amely szerint január 1-től a szakképzési centrumokban a kancellári feladatokat a főigazgató veszi át. A parlament lefolytatja az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények, valamint az ÁFA törvény módosításának általános vitáját is. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Rekordmennyiségű, csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 14. PET-kupán, az Olaszliszka és Tiszalök közötti folyószakaszon. A Bodrog és a Tisza árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott szemetet is találtak. Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatások szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban a BBC információi szerint több mint 160 ember meghalt, 558 turista, köztük 466 külföldi állampolgár eltűnt. A mentés jelenleg is zajlik, a szakértők újabb földcsuszamlásra számítanak. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre kell készülni.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a H5-ös hév egyvágányon közlekedik Csillaghegy és az Aquincum között járműhiba miatt. Baleset miatt számítsanak fennakadásra az Üllői úton befelé a Nagyvárad térnél. Telítettek a sávok az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól, és a folytatásban a Budaörsi út, aztán a Hegyalja út is csak lassan járható. A 10-es főút bevezető szakaszán továbbra is egybefügg a sor az Ürömi körforgalom előtt. Ma délután 2 órától lezárják az Andrássy utat az Izabella utca és a Kodály körönt között. Rendezvény miatt várhatóan vasárnap este 7 óráig.
3: a 105-ös és a 210-es, illetve a 210B autóbusz, valamint a 910-es és a 912-es éjszakai járat is terelve a Podmanicki utcán át közlekedik. Nem érinti a Kodálykörönd, a Bajza utca és a Hősök tere megállót. Napközben sávlezárás okozhat fennakadást a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. Varga Etele, BKK Info.
4: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
5: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
6: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitány harmadik órájába kezdtünk bele. 2026. augusztus 27-e van. Csütörtök reggel. Gaskó Balázs kollégám ezen a héten még szabadságon van, de jövő héten hétfőn már ő fogja köszönteni önöket, úgyhogy a mai napon még én helyettesítem, és holnap is én fogok a mikrofon mögé ülni. Ebben az órában már is érkezik Leopold Hoffmann F-dur szimfóniájának a negyedik tétele, de meghallgatjuk még Johann Sebastian Bach harmadik brandenburgi versenyének az első tételét is, illetve Johannes Brahms 9. émol magyar tánca is fel fog csendülni. És ebben az órában Eszterházára fogok mindenkit hívni, hiszen augusztus 28-a és szeptember 5-e között immár negyedik alkalommal rendezik meg a Haydneum Eszterháza Fesztivált az Eszterházi kastélyban. Haydn egykori otthonában és működésének egyik legfontosabb helyszínén immár hagyomány, hogy a nyitó esten Haydn egyik operájának koncertszerű előadása hallható, ezúttal az 1782-ben bemutatott Orlando Palladino. Erről a koncertről fogok beszélgetni Szutréli Katalin énekművész szopránnal. Tartsanak velünk!

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Ahol most nagyon sok szeretettel köszöntöm Szutréli Katalin énekművész szoprán. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm önt és a hallgatókat is, és én köszönöm a lehetőséget.
1: Augusztus 28-a és szeptember 5-e között immár negyedik alkalommal rendezik meg a Haydeneum Eszterháza Fesztivált az Eszterházi Kastélyban, Haydn egykori otthonában is működésének egyik legfontosabb helyszínén. Immár hagyomány, hogy a nyitó esten Haydn egyik operájának koncertszerű előadása hallható, a kamarazenét pedig Somlai Petra, Schubert, illetve a Gringolc Quartet Haydn esztje képviseli, és ismét lesz tematikus séta Bősze Ádámmal. A fesztivál nyitó előadásáról fogunk beszélgetni, hisz ebben ön is szerepel, és álcsénát formálja meg. Ez egy koncertszerű előadás lesz, és Haydnnek 1782-ben íródott művéről van szó, de egy picit segítsünk a hallgatóknak, akik nem annyira járatosak ebben, mit érdemes tudni erről az operáról, illetve miért különleges a mostani előadás.
2: Ugye Haydn rengeteg művet komponált, kamarazenétől át ugye a híres szimfóniákon keresztül az operákig, és az álcsina szerepet, amelyet az Orlando Palladino című operában fogok énekelni, nagyon nagy boldogság, hogy megformálhatom. Uh-huh. Ez a mű, ez az Orlando Palladino 1782. december 6-án hangzott el Eszterházán, valószínűleg az Operaházban, Fényes Miklós herceg névnapján. Az eredet a szövegnek az Ariosto Orlando című eposzából származik, és Nunziato Porta írt egy szövegkönyvet ebből, amelyből született már egy opera, Haydnt megerődzően, egy Pietro Guglielmi nevű zeneszerző tollából, amelyet én nem ismerek, nem is tudom igazságszerűen, hogy felmaradt-e, de valószínűleg az történt, hogy miután Fényes Miklós herceg az orosz nagyhercegi pár várta Eszterházára, és erre az alkalomra kérte fel Haydnt, hogy írjon egy új operát. Eredetileg lehet, hogy ezt a Guglielmi darabot mutatták volna be, de miután valószínűleg nem volt annyira érdekes muzsika, ezért kérte, ahogy tudjuk, Fényes Miklós Haydn, hogy írjon egy új operát. Uh-huh. És az orosz nagyhercegi pár nem érkezett meg Eszterházára, viszont Fényes Miklós névnapján bemutatták a darabot, és ami talán érdekes nekem mindenképpen, hogy ugye ez volt talán a legnagyobb sikert megélt operája Haydnnak, és amikor 1882-ben bemutatták, akkor 13 előadás volt, következő évben még 7, és pillanatokon belül elvitték Németország számos városába, és 1792-ben már Pesten is bemutatták. Számomra ez olyan megható, hogy ugye, hogy ilyen érdeklődés volt, és hogy az emberek hallgatták, figyelték a muzsikáját Haydnnak. Ugye az előzmények Eszterházán és a jelenkori Haydn operáknak az előzménye, hogy a 2021-ben megalakult Haydneum, ugye most júliusban volt 5 éves, 22 nyara óta rendez rendszeresen hétvégi koncerteket Eszterházán, és 23 őszén rendezte meg először a Haydneum Eszterháza Fesztivált. Ez a fesztivál, amelynek most ugye a negyedik fesztiválja lesz augusztus végétől, tulajdonképpen Strém Kálmán koncertszervező által 1998-ban útjára indított Haydn Eszterházán Fesztivált próbálta folytatni, illetve a küldetését. Az operák azok úgy jöttek, hogy amikor az első Haydneum által szervezett Eszterháza Fesztivál indult 2023 őszén, annak a nyitó koncertje az napra pontosan 250. évfordulója volt Mária Terézia 1773-as Eszterházi látogatásának.
1: Igen.
2: És ugye akkor az Aki hürkén poruljárt mutatták be, amelyben a legenda szerint Mária Terézia is énekelt egy szerepet, és ez idő óta lett egy kis tradíció, hogy minden Eszterháza fesztivált egy operával indít Vasvegyi György, ugye az én uram, és az is tradíció, hogy az utolsó koncertet mindig valaki más karmester vezényli, az Orfeo zenekar működik közre, de hogy más karmester is bemutatkozik.
1: Így van, de egyébként a Haydneumnak a weboldalán minden pontos információt megtalálnak, de szerintem beszélgessünk még egy picit erről a darabról. Ugye a produkció historikus előadói gyakorlatban szólal meg, ahogyan is mondta Vasegyi György vezényletével és az Orfeó zenekarral. Énekesként mit jelent önnek a historikus megközelítés? Inkább szabadságot ad, vagy bizonyos értelemben nagyobb fegyelmet kíván?
2: Tulajdonképpen egyiket sem gondolnám. Uh-huh. Én ugye a tradicionális zenei nevelésben nőttem föl, a Zeneakadémián diplomáztam, és tulajdonképpen a historikus előadásmóddal Gyurin keresztül találkoztam. És ott ismertem meg ezt az egész hozzáállást, azt kell mondanom, hogy ugye egyrészt ott vannak a historikus hangszerek, amelyek azért nagyon fontosak, mert az ember, hogyha mondjuk leszokítom a billentyűs hangszerekre, bár én nagyon szeretem a Bösendorfert és a Steinway-t is, de mondjuk, hogyha egy fortepiánóval éneklek egy Brahms dalt, egy olyan fortepiánóval, vagy egy Schubert dalt, vagy Schumann, bármit, ugye, amikhez már a Haydnnek vannak hangszerei, egymintán ez egy más hangszer, és más a hangszíne, más a billentése, más a dinamikai skálája, más a dinamikai színezete a hangzásnak. Teljesen más hangszíneket hoz ki belőlem énekesként, mint egy, egyszerűsítsük le, fekete zongora. Tulajdonképpen másfajta lehetőségeim vannak. Én színesebbnek érzem, hogyha egy fortepianóval adhatok elő Schubert dalokat. És tulajdonképpen nekem az igazi, mondjuk így megvilágosodás volt, ami feketén-fehéren ezt megértette velem, és most ez csak a hangszerek része, aztán mindjárt beszélek az előadásmódról, hogy van egy, például a Meine Liebe ist Grün, egy Brahms dal, amelynek nagyon erős és sűrű a zongora kísérete. Tulajdonképpen nem szeretem a kíséret szót, ezt ugye sokan mondják, és amikor az ember azt mondjuk egy Bösendorfer vagy egy Steinway zongora mellett énekli, akkor az túlzás, hogy erőlködnöm kell, de inkább a zongoristának kell figyelni, hogy ne legyen túl hangos az énekes mellett. Na most, amikor ezt egy olyan zongorával énekeltem, amelyik Brahms korabeli, akkor az egész helyére került. Akkor a zongoristának nem kellett figyelni, hogy ne legyen hangos, nekem nem kellett figyelnem, hogy úristen, jó szól-e ott a hangom, mert a maga természetes közegében szólalt meg egyszerűen fizikailag a hangzás a zongora és az énekes részéről is. Tehát ez az egyik része. Más lehetőségeket ad nekem fizikailag a hangképzésre, hogyha historikus hangszerekkel énekelek. A másik része az ugye az olvasata a zenének, az eredeti kottának a visszakeresése, a kéziratnak a megvizsgálása, hogy a zeneszerző ott mit, hogyan írt. Ezek olyan érdekes dolgok, és olyan, mint egy kalandos utazás, hogy az ember megy és kutat, és ugye én nem vagyok kényeztetve Gyurival, mert rengeteget tanultam mellette. Ez olyan, mint egy másfajta, mint egy új nyelv, amit az ember megtanul, és akkor azon keresztül a másik már ismert nyelvet is gazdagabban tudja használni.
1: A Haydn operák esetében sokat beszélünk, azt gondolom, a virtuózitásról, de talán kevésbé a retorikai oldalról. Mennyire fontos a szöveg zenei megformálása, a hangsúly,

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század végén a dunavízhordók a Dunából vitték a vizet főként Pest lakosainak. Munkájuk mindenképpen szükséges volt, mert bár az akkori Pesten is voltak kutak, de azok vize általában salétromos és iszapos volt. A Duna vize ennél sokkal tisztább volt, így ezt itták a polgárok. A folyóból a vizet puttonyokba merítették, amelyet egy szamár húzta, kis kocsira rakták fel, és így járták a pesti utcákat. Minden dunavízhordónak megvolt a saját kerülete, és szinte felségjoggal rendelkezett felette. A vizet a vevő lakásáig cipelték, és az árba beleszámították azt is, hogy a lakás hányadik emeleten volt. A dunavízhordók mestersége a 20. században egészen eltűnt, hiszen a vízvezeték bevezetése feleslegessé tette a munkájukat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Komjádi Béla a magyar vízilabda sport úttörője. Az MTK-ban kezdett el úszni, majd vízilabdázni. Az első világháborúban hadnagyként szolgált. Több lövést kapott, a térdét operálni kellett, szilánkok maradtak a testében, majd hadirokkantként tért haza. Mivel a háborús sérülés miatt gyermeke nem születhetett, életét a vízilabdának szentelte. Az Erzsébet hídhoz úszni járó gyerekekből létrehozta az MTK gyermekcsapatát, majd az egész társaság a harmadik kerülethez igazolt. A felnövő srácokat Komjádi bajnoki címig vezette. A válogatott élén két EB-t nyert, és a csapat a 32-es Los Angeles-i olimpiáról a magyar vízilabda első aranyérmével érkezett haza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szent János Kórház és a Budai Gyermekkórház a 12. kerületben, Kútvölgy városrészben található. Itt évente átlagosan 50 ezer fekvőbeteget látnak el. Azonban már korábban is volt egy Szent János Kórház, ennek helyére már csak némi falmaradék és egy emléktábla utal a szénatéren. Abban az időben a kórházak inkább szegény házak voltak, elsősorban fertőző betegek számára, és ezeket az intézményeket adományokból tartották fenn. A régi Szent János Kórház a 18. században főként rászoruló betegeket ápolt, összesen 12 ágyjal. Szegény házként a II. Világháború közepéig működött, amíg a budai várnegyed ostroma alatt a szovjet csapatok rommá nem lőtték. Maradványait 1949-ben a városrendezés keretében felszámolták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dalai Láma nyilatkozatban jelentette ki, hogy imádkozik a pusztító árvíz összes áldozatáért. Szándékosan gyalogosok közé hajtott egy autós a Káni pályaudvarnál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet, az elmúlt években ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melynek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter szerint a hiány mértékének csökkentéséhez a költségvetés módosítására van szükség. Várhatóan ma jelentik be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal elnöki, közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket. A tegnapi meghallgatásán az 5 meghívott közül egy visszalépett, így végül 4 ügyészt hallgattak meg zárt ülésen. A vezetőkről még a héten dönthet a parlament. A Dalai Láma nyilatkozatban jelentette ki, hogy imádkozik a pusztító árvíz összes áldozatáért, amely tegnap a nepáli-tibeti határon legalább 165 ember halálát okozta, miközben több mint 1300 embert eltűntnek nyilvánítottak, köztük 2 magyart is. A száműzetésben élő tibeti spirituális vezető egyben reményét fejezte ki, hogy sikerül majd intézkedéseket hozni a hasonló katasztrófák megakadályozására. Több civil áldozata is van a csütörtökre virradó éjszaka végrehajtott orosz légicsapásoknak. Lakóházak, oktatási intézmények, infrastruktúrális létesítmények és iparvállalatok épületei kaptak találatot Ukrajna különböző régióiban. Köztük Hersonban, Dnipropetrovskban és Odesszában. Hersonban egy kerékpározó férfi mellett csapódott be egy drón, a repeszektől halálos sebesülést szenvedett. Szándékosan gyalogosok közé hajtott egy autós az észak-franciaországi Cannes pályaudvaránál szerda éjjel. Egy ember meghalt, 10 megsérültek, közölték a helyi hatóságok. A gázolót a rendőrség őrizetbe vette, egyelőre nincs magyarázat az Oroszországban született 26 éves férfi tettére, aki korábban nem állt a hírszerzés látókörében. A gázolás egy szórakozó hely környékén történt, ahol nem sokkal előtte verekedés volt. Az ügyet egyelőre nem kezelik terrorcselekmény. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vizafogó egy városrész neve, de természetesen utcát is neveztek el így a 13. kerületben. Nevét a Viza nevű nagyméretű tokhalfajtáról kapta, amely akár 9 méteresre és másfél tonnásra is megnőhet. Ezek az óriási halak a Fekete-tenger és a Kaszpitó környékéről egy időben igen gyakran úsztak fel a folyón, sokszor Komáromig, sőt Passauig is eljutottak. Az 1800-as években még bőven volt belőlük a Magyar Dunában is, és a Margit-sziget felső vége a Vizák nagyon kedvelt ivóhelye volt. A halászok ezért ezen a vidéken húzták ki a hálóikat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar sporttörténelem egyik legkiemelkedőbb alakja, Kuttmann Arnold 1878-ban született Budapesten, szegény zsidó családban. Világhírű azonban már Hajós Alfréd néven lett. Kiváló sportoló volt, és az első újkori olimpiára, az 1896-os aténi játékokra már komoly esélyesként utazott el. Az úszó számokat a tengerben rendezték. 100 méteren Hajós simán nyert, győzelmét először az osztrák himnusszal jutalmazták, ám a magyar szurkolók azt leállítatták, és kérték, hogy a magyar himnuszt játsszák helyette. Egy bő órával később Hajós elindult 1200 méteren is. Az úszók egy gőzös fedélzetéről ugrottak a jéghideg tengervízbe, a feladat a partra jutás volt. Hajós olyan fölénnyel győzött, hogy már az úszása alatt felhúzták a magyar zászlót, amit ő hozott magával Budapestről. A görög lapok másnap a magyar delfinként emlegették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Gellér gyógyfürdő helyén a Sáros fürdő állt, mely évszázadokon át az egyszerű emberek fürdője volt. Ezt a 20. század elején lebontották, helyére a Gellért szálló és gyógyfürdő épült. Itt 1927-ben nyílt meg a hullámstrandfürdő, majd a pezsgőfürdő. A II. Világháborúban a női részleg súlyosan megsérült. Az épület komplex felújítása 2007-ben kezdődött meg. A Gellért mai napig Budapest egyik legszebb fürdője, a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal és akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Tanszercsomagokat kapnak a rászoruló gyermekek. A hétvégén karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet az elmúlt években, ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melyeknek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter szerint a hiány mértékének csökkentéséhez a költségvetés módosítására van szükség. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság mai ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kért pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Új energetikai üzletágat és annak felépítésére önálló holding vállalatot hoz létre a 4IG, ezzel tovább bővíti jelenlétét a kritikus infrastruktúrák területén. A társaság szándéknyilatkozatot írt alá az amerikai X Energy vállalattal kis moduláris nukleáris reaktorok regionális telepítéséről. Emellett előzetes együttműködési megállapodást kötött egy lengyelországi szélerőműpark megvásárlására. Továbbá szélerőművi és energiatárolás kapacitások fejlesztésének lehetőségét is vizsgálja Észak-Macedóniában és Montenegróban. Megkezdődött több mint 84 ezer rászoruló gyermek tanszercsomagjának kiosztása. Sinka Edita Klesberg központ elnöke elmondta, a támogatásra csaknem 7,8 milliárd forintot biztosítottak az Európai Szociális Alap Plusz keretéből. A mostani már a harmadik ilyen tanszerosztás. Eddig több mint 208 ezer tanszercsomagot szereztek be, csaknem 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. A karitatív szervezet adománygyűjtést indít a katasztrófa által érintett közösségek támogatására. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni. Pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Széll Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára, csak a Jászai Mari térig közlekednek, a pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren fel lehet szállni. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este pedig 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Aeropark a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es B terminálja mellett helyezkedik el. A Repülőgép Múzeumban megtekinthető a magyar közforgalmú repülés elmúlt 60 évének szinte teljes fejlődés története. A kiállított repülőgépek nagy részét belülről is meg lehet nézni, sőt némelyiknél még a pilóta fülkét is elfoglalhatjuk. A múlt számos repülőtéri kiszolgáló eszköze is megmaradt, így régi vontatókat, transferbuszokat is láthatunk. A szimulátor segítségével pedig azt is kipróbálhatjuk, hogy milyen érzés egy repülőgépet vezetni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország legnagyobb víz alatti barlangja a Molnár János barlang a Szemlőhegy alatt, Budapest második kerületében található. Nevét arról a Molnár Jánosról kapta, aki száraz járatait már 1856-ban bejárta, és elemezte a víz kémiai összetételét. Az általa készített barlangtérkép nyomtatásban nem jelent meg, az eredeti példány pedig már nem lelhető fel. Az első publikált felmérése 1942-ben jelent meg a Budapest meleg gyógyforrásai című könyvben. A barlang a nagyközönség elől le van zárva. A látogatásához és a merüléshez külön engedély szükséges. A barlangban fakadó termálvizet a Szent Lukás gyógyfürdő hasznosítja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kék metró határúti állomása azért épült ki három vágánnyal, mert a korabeli tervek szerint innen indíthatták volna a metró második ágát, a Ferihegyi reptér felé, az Üllői út külső szakasza alatt, Kispest és Pest-Szentlőrinc érintésével. Ez a leágazó vonal sosem épült meg, így a harmadik vágányt csak tárolásra, illetve baleset vagy felújítás idején a szerelvények visszafordítására használják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1857. április 30-án a kocsi forgalom számára is megnyitották az alagutat, bár ekkor a kapuzatok még nem voltak készen. Ettől a naptól kezdve minden áthaladónak kellett fizetnie. A gyalogosok 1 krajcárt, az 1 lovas kocsik tulajdonosai 3, a 2 lovas kocsik tulajdonosai pedig 6 krajcárt voltak kötelesek adni a vámszedőnek. Még ezen kis összegekből is szép jövedelem folyt be. Az első 2 hónapban 5968 forinttal gazdagította a tulajdonosokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A hétvégén karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet az elmúlt években, ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melyeknek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter szerint a hiány mértékének csökkentéséhez a költségvetés módosítására van szükség. Új energetikai üzletágat és annak felépítésére önálló holding vállalatot hoz létre a 4IG, ezzel tovább bővíti jelenlétét a kritikus infrastruktúrák területén. A társaság szándéknyilatkozatot írt alá az amerikai X Energy vállalattal kis moduláris nukleáris reaktorok regionális telepítéséről. Emellett előzetes együttműködési megállapodást kötött egy lengyelországi szélerőműpark megvásárlására. Továbbá szélerőművi és energiatárolás kapacitások fejlesztésének lehetőségét is vizsgálja Észak-Macedóniában és Montenegróban. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, közölte az Oktatási Hivatal. Az érettségizők rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A vizsgahelyek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatóak az Oktatási Hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Megkezdődött több mint 84 ezer rászoruló gyermek tanszercsomagjának kiosztása. Sinka Edita, Klesberg központ elnöke elmondta, a támogatásra csaknem 7,8 milliárd forintot biztosítottak az Európai Szociális Alap Plusz keretéből. A mostani már a harmadik ilyen tanszerosztás. Eddig több mint 208 ezer tanszercsomagot szereztek be, csaknem 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. A karitatív szervezet adománygyűjtést indít a katasztrófa által érintett közösségek támogatására. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni. Pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára, csak a Jászai Mari térig közlekednek, a pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren fel lehet szállni. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este pedig 17 és 27 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Western City Center bevásárlóközpont a nyugati pályaudvar szomszédságában egy vasúti ipari rekonstrukciós területen épült. A Váci út keleti oldalán lévő elhanyagolt vasúti szertárak, raktárak és javítóüzemek helyén 1998-ban kezdődött meg az építkezés. Mind a tervezés, mind az építkezés feszített ütemterv szerint haladt. 1997. októberében még csak az elvi engedélyezési tervnél tartott. 1998. májusára elkészült a tervezés, így indulhatott el augusztusban a nagyszabású építkezés. 1999. februárra szerkezetkész volt az épület. A kereskedelmi területet még karácsony előtt, novemberben sikerült átadnia a kivitelezőnek. Az irodaház 2000. áprilisában, a szálloda júliusban nyitotta meg kapuit. A tervezésen és a kivitelezésen volt, hogy egy időben több mint 100 építész dolgozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az M2-es, azaz a piros metró tervezését és építését meghatározta az a második világháborús tapasztalat, hogy jó néhány nagyvárosban ezek a létesítmények sok ember életét mentették meg, amikor óvóhelyként funkcionáltak. Egy bekövetkezhető harmadik világháború annyiban különbözött volna az előzőtől, hogy már az atombombával és a hidrogénbombával is számolni kellett. A védelem ez esetben a bejáratok hatalmas lökéshullámot kiálló elzárásával lett volna csak biztosítható, melynek nyomai néhány helyen még ma is meglátszanak.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban tűnt el a Clark Ádám térről a nullás kilométer követ jelképező talapzatról a Magyarok nagyasszonya szobor, Körmendi Frim Jenő alkotása. A kecses márványalak 1932-től Budapest ostromáig jelölte az ország útjainak kiinduló pontját. Hogy ekkor pontosan mi történt a Madonnával, nem lehet tudni. Megsérült-e, megsemmisült, vagy esetleg csak valaki magával vitte, a mai napig rejtély. Az 50-es években a kor szellemének megfelelően egy távolban néző munkás alak került a helyére, majd 1975-ben avatták fel Borsos Miklós alkotását, ami ténylegesen egy nullát mintáz. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1882-ben alapította gyárát a Franciaországban szerzett ismeretei alapján Törlei József, aki rájött, hogy a champagne-i pezsgő minősége itthon is elérhető, a kiváló etyeki szőlőnek köszönhetően. A termelés francia gépekkel és francia szakemberekkel indult. A gyár folyamatosan fejlődött, 1905-ben már közel 1 millió palackot állítottak elő. Törlei a minél gyorsabb áruszállításhoz elsőként vásárolt teherautókat, és alapító tagja lett a Királyi Magyar Automobil Klubnak is. Hamar felismerte a jó reklám fontosságát is. A század végére a pezsgő a felső 10 000 közkedvelt italává, az ünnepi asztalok elmaradhatatlan kellékévé vált.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal is akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a nyárvégi hőség. Megköszönte a miniszterelnök a Paksnál dolgozók munkáját. Gáspár Sándor kapja idén a Miskolci Színefeszt életműdíját. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, aki az elmúlt hetekben részt vett a vízszínnövelő munkálatokban az erőmű működtetéséért. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az említett alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója Unger Annát politikai komisszárnak, a Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt Tisza Ávónak nevezte, amit politikai bunkósbotnak tart. Már három magyart keresnek a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófa után, közölte a külügyminisztérium. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes helyi hatóságokkal, az utazás szervezővel és az uniós partnerképviseletekkel. A BBC legfrissebb adatai szerint már több mint 330 áldozata van a villámárvíznek. Több mint 1300 embert, köztük 800 külföldit eltűntként tartanak számon. A kínai miniszterelnök a helyszínen felügyeli a mentési és katasztrófa elhárítási munkálatokat. Rekordmennyiségű, csak nem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 14. PET-kupán az Olasz-Liszka és Tisza-Lök közötti folyószakaszon. A Bodrog és a Tisza árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott szemetet is találtak. Gáspár Sándor veheti át a Miskolci Színefeszt életműdíját. A Kossuth, Jászai Mari és Páger Antal díjas színművész eddig több mint 70 filmben játszott. A közönség sikert a miniszter félrelép mellett Rudolf Péter Üvegtigris trilógiája hozta el számára. Az Európai Mozi nagykövete díjat két Oscar-díjas alkotó, Denis Stanovics boszniai rendező és Kevin McDonald skót rendező producer kapja. A 22. Színefeszt filmfesztivál jövő pénteken kezdődik Miskolcon. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre számíthatunk. A szél ma többfelé megélénkül, holnap északnyugaton megerősödik. Éjszaka 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Kellemes délutánt, szép napot kívánok! Ma van augusztus 27-e, csütörtök, lassan itt a hétvége. Bátran tervezhetik már az előttünk álló néhány napot, mi minden esetre megpróbálunk akár a programok ajánlásával is segíteni ebben. Hamarosan az Impresszió rovat vendége lesz Fodor Orsolya, a Tonó című előadás rendezője. különleges és érzékeny témát dolgoz fel a Mesebolt Bábszínház előadása, amelyet az E-Színház Fesztivál keretein belül önök is megnézhetnek majd szeptember 18-a és 27-e között. Erről lesz szó tehát hamarosan. 5 és 6 óra között velünk lesz Szíves Márton ütőhangszeres művész és Csasznyi Blanka Flóra táncművész. Évfordulós tisztelgés történik a minimalista zenemesterei előtt augusztus 30-án a Rumbach zsinagógában, a Zsidó Kulturális Fesztiválon. Erről lesz majd szó. Most pedig az Intermezzo-ban Bach második brandenburgi versenyének első tételét hallgatjuk meg a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Szeptember 18-a és 27-e között immár 6. alkalommal rendezik meg az E-Színház Fesztivált, Magyarország egyetlen online színházi fesztiválját. 10 napon át 18 válogatott produkció ad képet a velünk élő színház sokszínűségéről. Ebből az alkalomból lesz majd látható a Mesebolt Bábszínház Tonó című előadása is, melynek rendezője Fodor Orsolya itt van a vonalban. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz, köszönöm a meghívást!
1: A darab főhőse Tonó, aki egy rendkívül csendes kisfiú. Hogyan viszonyul hozzá a környezete? Hogyan tudja mindezt feldolgozni?
2: Tonó a főszereplő, egyben a címszereplője annak a mesének, ami alapján mi létrehoztuk ezt az előadást. Ő André nevez könyvéről van szó, ami nagyon kevés szöveget tartalmaz és sok képet, és igazából ez a egyetlen fő kapaszkodó, hogy így hívják ezt a kisfiút, hogy Tonó, és neki van egy testvére, aki lényegében a könyv narrátora, és próbálja őt megérteni, ez egy Kanári-szigeteki könyv, és maga a szerző sokat foglalkozik az ilyen érzékenyebb témákkal, de főleg képekben mesél, és hogy válaszolva a kérdése is, elsősorban mi ezt ragadtuk meg, hogy a testvére, hogy viszonyul hozzá, akit elneveztünk Pepének, ez így nem szerepelt az eredeti könyvben, és innentől kezdve már az, hogy ki ennek igazából a főszereplője, az is egy kérdés, mert a Pepe szűrőjén átnézzük, tehát nem egy olyan nem úgy akartunk érzékeny előadást csinálni, hogy kifejezetten csak a Tonó szemszögéből, hanem pont, hogy milyen az, amikor van egy testvér, aki egy kicsit akár hiperaktív, a Pepe, és hogy ő hogy viszonyul a nem normatív keretek között működő testvéréhez, és hogy tudja elfogadni, meg hogy próbál közel kerülni hozzá. Szóval az ő ilyen küzdelme és megértési vágya mutatja az előadást. Ezen kívül még megjelenik a család többi tagja, egy Lea, aki a nővér, anya, apa és egy nagyi, és mindenki kicsit máshogy viszonyul, mindenki szeretettel, van, aki kicsit infantilizálva, van, aki nagy törődéssel, van, aki gesztusokkal, úgyhogy különböző módokon, de igazából a két testvér kapcsolata vagy kapcsolódási küzdelmei és kísérletei, ami leginkább mozgatják az előadást.
1: Az előadás egy mesekönyv alapján született, de hogyan tudjátok mindezt színházi eszközökkel megmutatni? Hiszen itt ugye a kisfiú nem kapcsolódik a környezetéhez. Egy sajátos világban él.
2: Olyan módon tudjuk ezt megmutatni, hát igazából a Bábszínház, meg ahogy a Silent Book-ok, ugye a Bábszínház is nagyon alkalmas erre, mert ha meg akarjuk mutatni egy karakter belső világát, akkor sokszor nem a szavakat kell használnunk, hanem van egy olyan metaforikus jelrendszer, amiben ezt jól meg lehet mutatni, és itt mi azt csináltuk, hogy az egész báv technika, amit választottunk, már nem szokványos, ugyanis kockák vagy nyomtatott figurák vannak, tehát nem egy hagyományos asztali bábjáték, hanem a kockák mozgatásával és pakolásával jönnek létre a karakterek, és úgy éreztük, hogy pont ez a kocka rendszer, ami valahogy az ilyen gyermeki játékokra is emlékeztet, ez az egyik nagyon erős jelrendszer az előadásnak, a másik pedig, hogy ezekben a kockákon belül Tonó eltér a többiektől, mindenki minimum két kockából áll, kivéve a dekvacica, mert ő csak egy, hogy a Tonó kockái mások picit, mint a családé, tehát hogyha mondjuk ez egy kirakós játék lenne, akkor olyan, mintha ez a puzzle darab nem teljesen passzolna bele, vagy így is érzékeltetnénk, hogy van valami fajta, másfajta működés, hogy neki áttetszőek a kockáit, egy kicsit belelátunk a belsejébe. Van olyan oldala, ami meg egyenesen tükör, van, ahol úgy áttetsző, hogy emiatt az ő a figurának a körvonalai kevésbé látszódnak, és az ő elbújását, vagy kicsit láthatatlanságát próbáltuk ezzel erősíteni. Viszont ezzel együtt a mögötte játszó színész, aki forrai áron, aki mozgatja a bábukat, viszont nagyobb hangsúlyt kap, pont az áttetszőség miatt. Tehát, hogy csomószor a mozgató maga a karakter lelke szokott lenni, vagy azt jelenti, és emiatt jobban fókuszt tudunk adni arra, hogy ő hogy létezik karakterként, és a kockákon kívül még papírból hajtogatott repülők, amik madarakat jelképeznek, vannak az előadásban, mert Tonó nagyon erős kapcsolata van a madarakkal, és az, hogy a színész ezzel a világgal milyen kapcsolatban van, az még egy külön metaforikus megjelenítése annak, hogy attól, hogy nem beszél, attól még nagyon is nagyon is erős képzelete van.
1: A kocka ugye nem csak a gyermeki játékokat jeleníti meg, hanem valahol azt a hát, talán zárt világot is, amiben Tonói él.
2: Hát igen, igazából annyiban talán fordított a helyzet, hogy az egész család ebben a zárt rendszerben él, tehát olyan, mintha neki igazodnia kéne ebbe a zártságba, és amikor a hajtogatott madarakkal tud kontaktálni, akkor van lehetősége kicsit kiszakadni ebből a zártságból, vagy hogy a saját kis kocka figurájából kilépjen, és ezért tud azokon keresztül akárnak is szólalni. Ugye nem beszél ez a karakter, de a madarakon keresztül néha erre képes, úgyhogy abszolút akartuk ezt a bezártság érzetet is megmutatni, de párhuzamosan azt is, hogy ez a keretrendszer azért így nyitogatható, vagy megbontható.
1: A Mesebolt Bábszínház előadásáról van szó, melynek bemutatója 2025. december 7-én volt, tehát nem túl rég. Most azonban hát bárki megnézheti az E-színház keretein belül. Milyen technikát igényelt a felvétel? Egyáltalán hogyan él meg online módon az előadás?
2: Ebben az esetben, vagy egy báb előadás esetében szerintem az különösen hasznos volt, hogy mivel eleve a bábok miatt használtunk egy sík felületet, tehát van egy asztal, ami pont ugyanolyan halvány, mentazöld világot mutat, mint amilyenek a kockák. Ezért alapvetően megvan el alap síkja, hogy meddig érdemes a kamerában benne lennie a képnek. Tehát, hogy pont ez a kocka világ egy ilyen nagyon adja magát, hogy egy ilyen egy frontális felvételben ez jól működjön. Természetesen a színészek van, hogy kijönnek-e mögül az asztal mögül, és hogy változik el, akkor meg a közeliek is működnek, de pont emiatt a nagyon dekódolható jelrendszer miatt szerintem nagyon, nagyon izgalmas, meg jó kihívás ezt fölvenni, úgyhogy igazából elég adta magát maga az, ahogy megrendeztem, meg ahogy az a frontalitás, ahogy ezt játszottuk, a kocka

0: menjen megnézni, vagy ha kifejezetten a műfaj iránt és a téma iránt érdeklődik, felnőttként akár, vagy szakmabeliként, vagy pedagógusként, vagy autizmusban érintett szakemberként, szerintem kifejezetten hasznos lehet kicsit ilyen. Hát nem, egyáltalán nem volt célunk az előadás ilyen oktatóanyagként gondolni erre, viszont jelezték azt vissza, hogy hasznos lenne szakembereknek is megmutatni, szóval így ebben bízunk, hogy így el fog jutni szélesebb körbe.
1: Hát most bárki megnézheti az E-Színház Fesztivál keretein belül. Kívánom, hogy minél többen tegyék ezt meg. Nagyon köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Fodor Orsolya rendező volt a vendégem itt az Intermezzóban.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Jövő pénteken a világhírű svájci Gringolc Quartet ad koncertet az Eszterházi kastélyban, a 4. Haydnaum Eszterháza Fesztivál keretében. A 2008-ban alakult vonós négyes Haydn három különböző korszakából válogat, így különleges zenei utazásra invitálja a közönséget. Elhangzik két korai, mégis már kiforrott vonós négyes az eszterházai időszakból, amikor Haydn zenekarában a kiváló hegedűs Luigi Tomassini is muzsikált. A műsor zárásaként az 1788-ban komponált C-dur vonós négyes szólal meg, amely már a nemzetközileg ünnepelt, Párizsban és Londonban is keresett Haydnt mutatja meg. A darab különlegessége a rendkívül virtuóz, magas fekvésű első hegedű szólam és a helyenként szinte szimfonikus hangzás. Jövő szerdán ismét a Margit-szigeti szabadtéri színpadon ad koncertet a Budapest Bár, a hazai könnyűzenei élet ismert előadóinak közreműködésével. A zenekar vendégeként ezúttal Behumi Dóri, Kollár Klemenc László, Lovasi András, Mezőmisi, Tóth Vera, Soblóher Barbara és Kis Tibi lép színpadra. A Budapest Bár filmslágereket, kuplékat, táncdalokat és más ismert szerzeményeket szólaltat meg sajátos cigányzenei hangzásvilágban, új megközelítésben. A koncert változatos zenei utazást ígér, melyben a közismert dallamok mellett ritkában hallható kincsek is helyet kapnak majd. Vasárnap időutazásra várja a látogatókat a Memento Park, ahol egész napos retro nap idézi meg a 60-as, 70-es, 80-as évek világát. A programban retro autók, trabantok és warburgok, bakelitlemezek, valamint a régi KGST piac hangulatát felidéző garázsvásár is helyet kap. A gyerekeket vetélkedők várják, miközben a felnőttek zenés multidézéssel és korabeli tárgyakkal merülhetnek el a régi mindennapokban. Az este különleges vetítésekkel és előadásokkal folytatódik, melyek tovább idézik a korszak kultúráját és hétköznapjait. A nap egyik legizgalmasabb programja az elemlámpás séta lesz, amikor a Memento Park monumentális szobrai egészen más arcukat mutatják meg. Ez a Klasszik Rádió 92.1.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hőségre és szaharai porra készülhetünk. Már az ősszel elfogadhatják az új klímatörvényt. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli károsultaknak. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, melyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják, hogy miért nem indultak el. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Akár Magyarország élelmiszer önrendelkezése is veszélybe kerülhet a klímaváltozás miatt. Erre figyelmeztetett az agrárminiszter a debreceni Farmer Expo megnyitóján. Bóna Szabolcs komoly problémának nevezte az agrárstratégia hiányát, és a legfontosabb feladatnak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást tartja. Az egyszeri támogatások helyett hosszú távú nemzetközi megoldásokra van szükség. Hozzátette, hogy az öntözés önmagában nem elegendő, ezért olyan termesztési technológiákat, növény- és állatfajokat kell találni, amelyek megfelelnek a megváltozott körülményeknek. Már három magyar keresnek a nepáli kínai határon történt természeti katasztrófa után, közölte a külügyminisztérium. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes helyi hatóságokkal, az utazás szervezővel és az uniós partner képviseletekkel. A BBC legfrissebb adatai szerint már csaknem 400 áldozata van a villámárvíznek. Több mint 1300 embert, köztük 800 külföldit eltűntként tartanak számon. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni. Felmentették a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatóját, Ficere Andreát, az intézmény vezetésével Nagy András Csabát, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat jelenlegi főigazgatóját bízta meg, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója Tóth Árpád. Az uzsoki főigazgatói tisztségére pályázatot írnak ki. Még másfél hétig, szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, közölte az oktatási hivatal. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A vizsgahelyek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatóak az oktatási hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt holnap szűrtebb napsütésre számíthatunk. A szél északnyugaton megerősödik. A hajnali 14-19 fok után napközben 29-36 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Budapesten baleset történt a 4. kerületben az Árpád úton kifelé az István út előtt a külső sávban. Balesetnél helyszínelnek a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Arany János utc előtt a belső sávban. Torlódásra kell számítani a Szent István körúttól. Az 1-es villamos helyett továbbra is pótlóbusz közlekedik a Népliget és a Közvágó híd között áramellátási hiba miatt. Lezárták az Andrássy útat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap este 7 óráig. Az érintett BKK autóbuszok terelve a Podmanicki utcán át közlekednek, nem érintik a Kodály körönd, a Bajza utca és a Hősök tere megállót. A 22. kerületben a Rózsakert utcában a Terv utca közelében. Holnap estig lezárásra kell készülni, ezt követően félpályás lezárásra számítsanak, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, a 101B autóbusz Kelenföld vasútállomás felé, a 101-e és a 114-es autóbusz, illetve a 941-es éjszakai járat egyik irányban sem érinti a Terv utca megállót. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Mától a H5-ös hév nem közlekedik Szentendre és Békásmegyer között karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon pótlóbuszokkal utazhatnak. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délután, szép napot kívánok így szeptember előtt, augusztus utolsó napjaiban. Hamarosan kezdődik a 28. Zsidó Kulturális Fesztivál, melynek nyitó eseménye a Rumbach zsinagógában lesz augusztus 30-án. Ennek kapcsán lesz látható Szíves Márton ütőhangszeres művész és Csasznyi Blanka Flóra táncművész produkciója, és még másoké is természetesen, de hát erről majd ők mesélnek hamarosan. Most pedig Dvorzsák Émol szláv tánca következik a Bostoni Szimfonikus Zenekar előadásában.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Szíves Márton ütőhangszeres művész és Csasznyi Blanka Flóra táncművész. Szervusztok, szeretettel köszöntelek benneteket.
1: Szervusztok, szervusz, üdvözlök minden hallgatót.
2: Szervusztok, szervusz.
0: Örülök, hogy eljöttetek. Pláne azért, mert hamarosan a Rumba zsinagógában lesztek láthatóak, hallhatóak, hiszen vasárnap a 28. Zsidó Kulturális Fesztiválon léptek majd fel. Mi lesz műsoron, mi az, amiben láthat benneteket a közönség?
1: Először láthat minket a közönségben, mi nyitjuk a fesztivált.
0: Ez igen.
1: Bár ugye negyedszer van ilyen fajta program a fesztiválon, de mi nyitjuk az egészet, és mielőtt mindenki elmegy iskolába, azelőtt még a gyermekeknek egy búcsajándékként egy koncertjegyet azért vehet, mert akkor még meg tudják nézni, hétfőn még elgondolkodnak rajta, és kedden iskola. És bizony, mi megünneplünk pár zeneszerzőt. Ugye ebben az évben mindenki tudja, az egész világ őt ünnepli, Kurtág 100. születésnapja van. Kevesebben tudják, de majdnem ugyanannyian ünneplik Reichnek a 90. születésnapját, és nincs teljesen benne a köztudatban, bár láttam pár posztot róla, hogy Satie-nak ez évben van a 160. születésnapja. És úgy gondoltuk, hogy ez az a három szerző, akit van, aki a minimalizmus során, de én inkább azt szerint kötnék össze, hogy ők az, akik a legkevesebből a legtöbbet akarják és tudják mondani. És úgy gondoltuk, hogy őket megünnepeljük egy közös vizuál, zene és tánc koncerten a Zsidó Fesztiválon, és a tánc részét Csasznyi Blanka Flóra vállalta el. Nagyon örülök, hogy csatlakozott hozzánk. Én ugye összefogom a koncertet, a zenészeket fogok meghívni, de Blanka az, aki Satie-ra, Reichra, talán Kurtágra nem, de Satie-ra és Reichra épített koreográfiát.
0: Amikor a koncertet létrehoztátok, megalkottátok, egyáltalán az ötlet megszületett, akkor biztosan kerestétek az összefüggést a három szerző között. Mi volt az a minimalizmuson kívül?
1: A Zsidó Fesztiválnak van egy háttér szála, ugye, hogy lehetőleg a zsidóknak a világ kultúrában, a hazai kultúrában, a magyar kultúrában betöltött szerepét próbáljuk meg megmutatni. De ez csak egy háttérgondolat. A fő téma tényleg az volt, hogy ők voltak azok a zeneszerzők, azok az évfordulós zeneszerzők, akikben találtunk egy ilyen zenei kapcsolatot. Ugye a minimalizmus előfutáraként, vagy legalábbis a nagy romantika burjánzó zene elleni forradalmáraként ugye Satie-t emlegetik. Aztán ott van Reich, aki szépen Cage vonalán kidolgozta a minimalista fázis csúszásokat, és aztán ott van Kurtág, aki pedig a kifejezéseket még kisebb elemekre, hangokra, egy-egy mozdulatra, hát egy hangszeres mozdulatra, egyetlen hangra, egyetlen kis gesztusra bontott, és ezzel mesél egy teljes történetet. Ugye a Fisz is ember, ahogy ő mondta.
0: A tánc nyelvén hogyan lehet megközelíteni a három művész világát?
2: Pont ahogy a hasonlóságokról beszéltünk itt előtte, a tánc nyelvén a különbségeket kerestük, azt a fajta karakterbeli eszenciákat, amiből ki lehet indulni. És így nem egy egységben kezeltük ezt a kreációs folyamatot, hanem darabonként, zeneszerzőnként külön-külön fogtuk meg a zenei inspirációt a mozgáshoz. Úgyhogy nagyon különbözni fog egy-egy darab tánc szempontból, és ez adja ennek az egésznek az izgalmát, mert maga a zene a közös pont, a zenészeknek is, meg nekem is, mint táncos, de egy teljesen más úton keresztül fogunk ugyanoda eljutni.
0: Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Csasznyi Blanka Flóra, táncművész és Szíves Márton ütőhangszeres művész itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Császni Blanka Flóra, táncművész és Szíves Márton ütőhangszeres művész. A 28. Zsidó Kulturális Fesztiválról beszélgetünk, amelyet, ha jól értettem, akkor ti nyitok meg, ugye?
1: Igen, az első koncert.
0: A Romba zsinagógában lesz át az első koncert. Az előbb Blanka kicsit sejtelmesen mesélt a tánc előadásról. Persze nehéz szavakká formázni azt, ami ott mozgásban megnyilvánul, de mégis hogyan tudnád mondjuk a különböző tánc elemeket, tánc stílusokat elmondani? Hogyan épül fel ez az előadás? Milyen látvány várja a közönséget?
2: Talán legegyszerűbben időre és térre tudnám lebontani, mert minden zenének van egy ideje, ami alatt történik, amilyen ritmusokat használ, és ennek a fizikai leképezése lesz a tánc. Az, hogy valami egy elnyújtott mozdulat, vagy egy éles, dinamikájú, hirtelen mozdulat, azt mind a zene fogja meghatározni, és mozgás stílusban, mozgás nyelvben pedig egy kortárs, modern irányú mozgás fognak látni a nézők, ami Joe Legado-tól jön, aki amúgy egy New York-ban táncoló, vagy hát New Yorkban kezdte a munkásságát a Limón társulatnál sok-sok éve, és most már 40 éve Európában dolgozik, és nekem van szerencsém így az életem felét vele tölteni, mint tanítványa, és az ő stílusát visszük bele ebbe az előadásba is.
0: Te tőle inspirálódsz?
2: Abszolút, sőt, az egész folyamatban ott volt velem, és segített, mint külső szem összetenni a darabokat, mert eszméletlen zenei hallása van, és neki mindig a zene az inspiráció a kreációk során, szóval ez egy egymásra találás volt így a Mártonékkal is, mert így egy dologról beszélünk, csak máshogy fejezzük ki.
0: Mennyire improvizatív előadásról van szó?
2: Arányaiban itt most kevés lesz az improvizáció. Lesz olyan rész, ahol van zenei improvizáció is, és ez inspirált minket is, hogy táncban se próbáljunk be szabályozni valami olyat, ami nem történik zenében sem. Azonban a többi darab az egy lekötött tánc koreográfiai szekvencia, ami most már megszületett, mint létező tánc koreográfia, azonban az alkotó folyamat az improvizáció alapú, szóval mi is keresgéltük azokat a mozdulatokat, amik a legjobban kifejezik azt, ami zenében történik.
1: Szerintem nekünk zenészeknek az tetszik nagyon Blankáinknak a táncában, hogy mi ugye mindegyes időpillanatra, mindegyes hangra szeretjük a visszajelzést, mint a Mickey Mouse-ing a Disney filmekben.
0: Milyen jó hasonlat. Végül is illeszkedik hozzátok.
1: és Blankáinknak minden egyes hangra, frázisra, kifejezésre van egy mozdulata. Nem átfogó, improvizált mozdulat tömegek, hanem a legkisebb, ilyen kicsi vésővel kivésett, kiformázott megjelenések, amik így

0: közönség számára is hihetetlen pontosan kapcsolódnak a zenéhez. Itt semmi részünkről, se az ő részünkről nem lehet hiba. Ez egy tökéletes koncert lesz.
1: És ehhez még, hogyha csak egy gondolatom lehet, mert ezt nem úgy kell elképzelni táncba, hogy akkor van egy koreográfia, és akkor benyomunk egy gombot, mint a CD lejátszón, és akkor onnantól az megy, hanem pont attól, hogy a zene is ott van, és a zenészek élőben játsszák a zenét. Én hiába tudom a koreográfiát, egy állandó párbeszédben kell, hogy legyünk, mert hogy nekik is változtatni fog a tér, az, hogy beül a közönség egy térbe, azon egy picit, az, ahogy játszák. Igen, és hogy, yeah, és hogy azok a momentumok, amiket a Márton említett, megszülessenek, ahhoz folyamatosan figyelni kell egymásra. Szóval lekötött a mozgás, de az a kettő munkája fogja összerakni a végeredményt.
0: Végre nem csak kísérünk, mint zenészek egy tánc mellett, hanem két egyenrangú fél van, és majd ehhez csatlakozik a harmadik, a vizuális.
2: Joe Allegado stílusa mennyire egységes?
1: Abszolút felismerhető az ő stílusa. Nagyon sok kéz-kar gesztusból talán a legfelismerhetőbb eszenciája ezek a gesztusok, amikkel kifejezi az időt és a teret maga körül, meg ezt a zeneiséget. Ugyanakkor van egy visszanyúlás a limón technika felé, ami meg egy a test súlyával, momentummal, ejtéssel, felfüggesztéssel, magával, a természetes mozgás generálással egy kapcsolatot teremt így a térben való mozgásra. Szóval az, hogy hogyan lép át egy táncos az egyik lábról a másik lábra, hogy a csípője hogyan mozdul el térben, mert ugye akkor fogsz elmozdulni térben, hogyha a csípőd elmozdul a térben, az mind egy olyan alapot ad ezeknek a kargesztusoknak, amikben teljesen kifejezővé tudnak válni. Szóval az alap nagyon stabil kell, hogy legyen, nagyon tudni kell, hogy mozdulsz el térben, és ennek a tetejére, mint egy felső szólam meg tud születni az a fajta kargesztus, ami jellemzi a Joe-nak a munkáját.
2: Hát jó volt ezt így hallgatni, de azért összességében látni kell, ugye?
1: Vasárnap,
0: 19 órakor.
2: Köszönöm, jövünk vissza. Csasznyi Blanka Flóra táncművész és Szíves Márton ütőhangszeres művész a vendégem itt az Intermezzóban.
3: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Budapesten baleset történt a 4. kerületben az Árpád úton kifelé az István út előtt a külső sávban. Balesetnél helyszínelnek a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Arany János utc előtt a belső sávban. Torlódásra kell számítani a Szent István körúttól. Az egyes villamos helyett továbbra is pótlóbusz közlekedik a Népliget és a Közvágó híd között áramellátási hiba miatt. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap este 7 óráig. Az érintett BKK autóbuszok terelve a Podmanicki utcán át közlekednek, nem érintik a Kodály körönd, a Bajza utca és a Hősök tere megállót. A 22. kerületben a Rózsakert utcában a Terv utca közelében holnap estig lezárásra kell készülni, ezt követően félpályás lezárásra számítsanak, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a 101B autóbusz Kelenföld vasútállomás felé, a 101-e és a 114-es autóbusz, illetve a 941-es éjszakai járat egyik irányban sem érinti a Terv utca megállót. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Mától a H5-ös hév nem közlekedik Szentendre és Békásmegyer között karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon pótlóbuszokkal utazhatnak. Szép Csilla, BKK Info.
3: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Szíves Márton, ütőhangszeres művész és Csasznyi Blanka Flóra, táncművész. A vasárnapi koncertről, előadásról beszélgetünk, amely a Rumba zsinagógában lesz majd a 28. Zsidó Kulturális Fesztivál keretén belül. Hát ez lesz a nyitó előadás. Az előbb említetted, Márton, a vizuált nagyon fontos elemként. Mi az, ami ebből elmondható előzetesen?
1: Nagyjából minden, mert szavakkal úgysem fogom tudni átadni azt azokat a fényélményeket, amiket Krompácki Péter a BME-nek a doktorandusza csinál most. Én nagyon szeretek vizuális koncerteket csinálni. Főleg akkor, hogyha nem elektronikus, vagy valami gép által készített vizuál van, hanem az egy másik művésznek az a terméke. Ugye Blanka beszélt a organikus kapcsolatról a zenészekkel. Hogyha ez meg tud teremtődni képi formában is, az számomra egy új nyelv. Most mi ezen a koncerten nem akarjuk ezeket keverni. Tehát vagy tánc, vagy tánc a zenével, vagy zene egyedül, vagy vizuál a zenével.
0: Tehát a három együtt nem.
1: A három együtt nem, azt én mint egy magam által kinevezett kurátor, azt kicsit soknak tartottam. És úgy gondolom, hogyha a művészek tényleg beleteszik maximálisan önmagukat és a művészetüket az adott nyelvezetbe, tánczene, stb., akkor az elég információ ahhoz, hogy ne kelljen túltolni. Ne legyen túl édes. Ez a mindent is beleteszek, csak a művészetet nem szintű hát fesztivál koncertek. De ez nem az lesz. Ez itt Steve Reichnak a zenéjére alkotott, Steve Reichnak és Kurtágnak a zenéjére alkotott Krompácki Péter videókat, ami azért zseniális, mert tudjuk, hogy Kurtágnak vannak a firkái, amiről beszélt interjúban, könyvekben, és tényleg az ember abba a három-négy vonalba, abba 5-10 kis kézgesztusba bele tud merülni percekig. És úgy gondolta Péter, hogy ő most ezt fogja újra gondolni, újra alkotni, és tényleg saját kezével elkezdett hasonló, csak a zenével összekapcsolódó mozdulatokat, vizuálokat képezni, amik megjelennek Kurtág zenéje fölött, és majd Reichel kapcsolatban is.
0: És Szati?
1: Szatira nem, Szatira Blanka alkot isteni koreográfiákat.
0: Tényleg, mi lesz repertoáron? Erről még nem is beszéltünk.
1: Sorrendben, vagy nem sorrendben? Inkább érdekességi sorrendben.
0: Például Szatitól mit hallhatunk, amire Blanka táncol?
1: Szatitól, hadd mondjam másik sorrendben, mert Szati az érdekesebb lesz.
0: Jó.
1: Ugye mindenképpen el kell hangozni a Reichtől a Clapping Musicnak, de ez a meglepetés szám lesz. De hát, hogyha valaki Reich koncertre megy, akkor tudja, hogy lesz ott Clapping Music. Ugye lesz Marimba Phase, amit Mucsi Gergővel játszunk, ugye Piano Phase vagy Marimba Phase. Kurtáktól egy kis válogatást tett össze Magor, Butz Magor, a zongorista zeneszerzőnk,
0: aki egyébként a Térszínház igazgatója.
1: Igen, a Térszínház igazgatója, és most éppen ott is próbálunk, várunk mindenki szeretettel majd a Térszínház előadására is, és ő a szálkákból és a játékokból csinált egy alkotást, erre készültek a vizuálok, illetve, és akkor elérkezünk Szatihoz, Szatit szeretük volna feldolgozni. Ugye az a koncepció, hogy 20 évig senki nem léphetett be Szatinak az albérletével, vagy bérletével, nem tudom, akkor melyik rendszer volt, és amikor beléptek, akkor egymás hegyen két zongora, 100 000 zsebkendő, 10 milliárd mi az esernyő, ez majd megjelenik Blankának a táncában, és nagyon király
0: dolgot
1: vált ki.
0: Tehát az ő sajátos életstílusa, életmódja is?
1: Nagyon. Hát, talán ezt Blanka tudja.
2: Absztrahálva, de igen, inspirált minket, és ilyen apró jelekkel igyekszünk visszahozni.
1: Igen. És így ő is ott lesz. Lesz eredetiben zongorán is, viszont készítettünk belőle átiratot is. És Samodai Bencével, a trombitás társammal vibrafon trombita átirat készül Szatinak a gimnopédiáiba és gnosziánziaiből, és ugyanabból a 4-5-6 pedig a tánccal lesz hallható.
0: Hát ez egy csodálatos összművészeti alkotás.
1: Ezt próbáljuk meg a lehető legkevesebbel, a leg, jobban létrehozni, mint a zeneszerzőink.
0: Köszönöm szépen, mindez vasárnap a Rombach zsinagógában. Jövünk vissza, Császnyi Blanka Flóra táncművész a vendégem, és Szíves Márton ütőhangszeres művész.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Csasznyé Blanka Flóra táncművész és Szíves Márton ütőhangszeres művész. Ugye vasárnap a 28. zsidókulturális fesztivált, hát voltak éppen ti nyitjátok meg, hiszen ez lesz az első előadás a Rumba zsinagógában. Ez azért hát mindenképpen egy jelentős esemény, hogy az egész fesztiválnak az indítói vagy a hangulat megalapozói majd ti lesztek. Sokszor esett szó kicsit árnyaltan arról, hogy hogyan dolgoztok együtt, de mégis mennyire lehetett megtalálni az összhangot a zene és a tánc világa között?
1: Nekem ez egy nagyon izgalmas folyamat, úgyhogy szívesen kitérek rá akkor én. Most is pont egy próbáról jövök, magarral a szati részeket próbáltuk délelőtt, és nekem van egy ilyen vizuális kép a fejemben, hogy így a zene létezik középen, és így a két oldaláról közelítjük meg, magor a zongoránál, én pedig a tánc által igyekszem leképezni, és ez a párbeszéd, ami kialakul köztünk, az egy nagyon izgalmas folyamat, amit újra és újra és újra kell, hogy próbáljunk ahhoz, hogy halljuk és megértsük egymást, mert időben, ahogy egy zongorista, egy zenész kezeli a hangszert, azt én igyekszem a testemmel leképezni. És egy mozdulatnak is ugye van eleje és vége, és hogy dinamikailag, hogy játszom a mozdulat elejével és a végével, hogy az összhangba kerüljön a zenei gesztussal, amit a zenész a zongorán játszik, az egy ilyen állandó egymásra figyelés folyamata, ami, hogyha meg tud születni, akkor a közönség csak azt érzi, hogy valami pluszt kap abból, amit néz. De belül nekünk erre ilyen kis nekem ilyen kis fizikai gondolataim vannak, hogy a mozdulat, előző mozdulatnak a végét kell, hogy lelassítsam, nem a következőnek az elejét, mert dinamikailag máshogy jelenik meg, és ez mind az én fejemben van, ezt kívülről nem kell tudni, de mivel ez minden alkalommal változik azáltal, hogy a zene is élő, és a táncos is élőben ott van, ez egy ilyen játékká válik a performance-ban, ami ilyen nagyon izgalmas összhangokat tud megteremteni.
0: És rendkívül erős koncentrációt igényel. Egy kicsit ilyen kívülre is figyelek, és belőle is, ugye? Állapot.
1: Igen, vagy több síkon figyelek. És nyilván, hogyha a mozgás már olyan szinten begyakorolt, hogy nem a sorrendre gondolok, vagy nem arra gondolok, hogy mi következik, hanem hogy hogyan következik, hogy hogyan tudok válaszolni a zenei gesztusra, akkor ott van egy ilyen, hát igen, egy ilyen nyugalmi több síkon figyelés. Uh-huh. És ide el kell jutni, azért ez egy nem egy nap próba.
0: De talán éppen ettől izgalmas az egész, hogy nem steril, pontosan kitalált produkcióról van szó. Most a kitalált alatt nyilván arra gondolok, hogy ez ugye élő, tehát ezt nem is tudjátok más, hogy hát itt azért lehet kiszámíthatatlan elemekre számítani. Hát esetleg a zongoraművész egy kicsit félreüt.
2: Vagy hosszabb ideig tartja,
0: ugye, amihez a te mozdulataidnak igazodni kell.
1: Abszolút, de ez egy ilyen mentális állapot is szerintem, hogy nem szabad félni a hibától, vagy nem szabad félni attól, hogy valamit elrontasz, mert hogyha arra koncentrálsz, vagy azon gondolkodsz, akkor sokkal könnyebben belesétálsz abba, hogy ez vizuálisan kívülről látszik. Viszont, hogyha van egy ilyen nyitottság belül, akkor igazából a hiba az egy lehetőségé válik, amivel majd valamit csinálsz, hogyha mondjuk valahol lekésted, akkor hol tudod behozni, vagy hogyha valahol hamarabb voltál, akkor mint táncos mit kell, hogy kérj a testettől, hogy megvárd azt a zenei momentumot, ami jön. Én ezt mind a Joe-tól tanultam, ezt a fajta ilyen mentális és lelki állapotot, vagy hát tanulom még mindig, mert szerintem ezt az élete végéig tanulja az ember, mert nagyon könnyen vissza-vissza kúszik a rontástól való félelem az ember fejébe, de a Joe nagyon inspiráló arra, hogy megtanítsa kezelni a véletlenek lehetőségét.
0: De itt is van egy kettősség, hiszen neked egyfelől szükséged van egyfajta belső lazaságra, arra, hogy átad magad annak, ami éppen történik, hogy elengedd a kontrollt, amiről az előbb beszéltél, hát ugyanakkor meg mégiscsak egy kötött koreográfiáról van szó.
1: De ez olyan kicsit, mint a zenében, a Joe mindig mondja, hogy két ütem között végtelen idő van, hogy te ezt hogy osztod fel, hogy igen, kötött, de hogy annak a mozdulatnak milyen, miképpen csinálod, végtelen lehetősége van.
0: De ez milyen gyönyörű gondolat, nem? Hogy két ütem között végtelen idő van.
2: Két hang között is.
0: Igen, két hang között is. Hát amikor tavaly nálunk jártál, Márton, akkor még nem voltál Artisius díjas.
2: Köszönöm
0: azonban
2: szépen.
0: Decemberben ezt megkaptad, gratulálok hozzá.
2: Köszönöm. Tavaly a Philip Glass-szal jártunk itt.
0: Igen.
2: Őt azért is érdemes most megemlíteni, mert tavaly ugye magyarul megjelent a könyve, azért csináltuk a koncertet, viszont jövőre meg ő lesz 90-es, mint egy másik minimalista zeneszerző, és már most gondolkodunk, hogy mivel lehet őt megünnepelni. Tehát, de nagyon nagy programok leszem, hogy Budapesten, hogy elnézem. Azért is szeretek ebben a fesztiválban, a Zsidó Fesztiválban együtt, vagy alkotni, előadásokat alkotni, mert itt ki kell emelni még egy közreműködő nevét, Deák Andreájét. Ugye ő az, akivel hát meg egymásra találtunk, de inkább, hogy megkeresett engem, hogy szeretne kortárs zenei, modern zenei blokkokat a fesztiválba, és ez nekem a szívügyem. Ez a szem projektem, és neki köszönhetően az ő ötleteiből kiindulva már negyedik éve. Ez lesz ugye vasárnap a fesztiválnak a kortárs zenei, modern zenei blokkja. Mi fogjuk ezt képviselni.
0: Sok sikert kívánok.
2: Köszönjük
0: hozzá.
2: Szépen.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Én is köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
0: Császnyi Blanka Flóra táncművész és Szíves Márton ütőhangszeres művész volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Hamarosan elfogadhatják az új klímatörvényt, meghalt a srebrenicai népirtás egyik főfelelőse. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, amelyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják, hogy miért nem indultak el. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Egyszeri támogatások helyett hosszú távú programokra van szükség ahhoz, hogy alkalmazkodni lehessen a klímaváltozás kihívásaihoz, hangsúlyozta az agrárminiszter a debreceni Farmer Expo-n. Móna Szabolcs hozzátette, hogy az öntözés önmagában nem elegendő, ezért olyan termesztési technológiákat, valamint növény- és állatfajokat kell találni, amelyek megfelelnek a megváltozott körülményeknek. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium 3 magyar eltűntről tud. A katolikus Karitász 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést indít. Szolidaritási akciót hirdetett az ökumenikus segélyszervezet is a villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Meghalt Ratko Mladic, a srebrenicai népirtás egyik főfelelőse. A boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka ellen 1995-ben emeltek vádat. Több mint 16 évig bujkált, mielőtt 2011-ben elfogták Szerbiában és kiadták Hágának. Az életfogytiglanra ítélt háborús bűnös egy holland börtönkórházban halt meg 84 éves korában. Összehangolt támadást hajtott végre éjjel az orosz hadsereg Ukrajnában. A légi, szárazföldi és tengeri indítású precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal végrehajtott támadás célpontjai hadi üzemek, kohászati és olajfeldolgozóipari létesítmények, valamint logisztikai központok voltak. Az ukránok szerint az orosz támadások lakóházakat is érintettek, és több civil meghalt. Karbantartás miatt pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között. A villamosok elmennek a Jászai-Mari térig, de nem mennek át a Margit hídon. A pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren is fel lehet szállni. Túlnyomóan derült fátyolfelhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Eső nem várható, a szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban az 1-es villamos helyett a Népliget és a Közvágó híd között továbbra is pótlóbusz közlekedik áramellátási hiba miatt. Balesetnél helyszínelnek a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Gyáli út után a külső sávban. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap este 7 óráig. Az érintett BKK autóbuszok terelve a Podmezgi utcán át közlekednek, nem érintik a Kodály körönd, a Bajza utca és a Hősök tere megállót. A 22. kerületben a Rózsakert utcában a Terv utca közelében lezárásra kell készülni holnap estig. Ezt követően félpályás korlátozásra számítsanak, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK autóbuszok módosított útvonalon járnak. A 101B autóbusz Kelenföld vasútállomás felé, a 101-es és a 114-es autóbusz, illetve a 941-es éjszakai járat egyik irányban sem érinti a Terv utca megállót. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. A harmadik kerületben a Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövidebb szakaszon, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. A Petőr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Jó estét kívánok! Augusztus 27-én még néhány nap választ el minket. Szeptembertől, attól a hónaptól, amikor hát sokunk élete egy kicsit átrendeződik, összeszedettebbé, fegyelmezettebbé válik, mert hogy erre kényszerít az élet. Ugye ilyenkor kezdődik például az iskola is. Mindenkinek kitartást kívánok az augusztusi utolsó napokhoz, és azért még azt is, hogy pihenjenek, töltődjenek, hiszen még mindig van rá lehetőség. Természetesen semmi nem zárja ki azt sem, hogy szeptemberben is még bőven megélhetjük ezt. Ma Gáspár napja van, gratulálunk, de ma ünnepelnek még József Káldor és Mónika nevű hallgatóink is. Most pedig az Intermezzóban Grieg Pergünt első szvittjéből következik a Hegyi Király csarnokában a Göteborgi Szimfonikus Zenekar előadásában.

0: stekes på spit eller brunes i gryte.
1: Is vann i blodet.
2: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Nos, kedves hallgatók, most valami olyasmiről fognak hallani, aminek láttán, hallatán talán felszalad a szemöldökük. Mondom, a pilótakeksz titka és a gulyás kommunizmus ízei, avagy megjelent az első magyar, most tessék megkapaszkodni, gasztrorégész könyv. Mert nekünk már ilyenünk is van. Nagyon érdekes a téma. A vonalban itt van velem Geri Ádám, gasztrotörténeti kutató, író, aki a gasztrorégész néven tevékenykedik, és szerintem a legautentikusabb, aki a könyvről nyilatkozhat. Üdvözlöm, szép napot kívánok!
2: Üdvözlöm én is, meg a kedves hallgatókat is.
1: Ha valami, akkor a gulyás kommunizmus ízei itt vannak velünk. Rengeteg külföldi viccelődik azokon a dolgokon, hogy például nálunk nem szabad olyan kólásüvegbe beleinni, amiben víznek látszó tárgy van, és hogy nézzük meg a fagyis dobozt, mert abban nem biztos, hogy fagyi van. Van egy csomó dolog, de persze nem erre terjed ki a gasztrorégész könyv, hanem inkább belemegy ennek a szakmai részébe, a gulyás kommunizmus ízeinek szakmai hátterébe. Egy picit mondja el nekünk, ha úgy tetszik, nulláról, hogy aki a kezébe veszi, mit kap?
2: A szakmai annyiból, hogy tényszerű, hogy ezek nem anekdóták, hanem újságcikkek, szemtanúk elbeszélései alapján összeállított fejezetek a gulyás kommunizmus 26 ikonikus ételéről, italáról és vendéglátóegységéről, viszont ezt a lehető legszórakoztatóbb formában szerettem volna megírni. Részben azért, hogy nem is adatokat akartam az olvasóra ömleszteni, hanem ezt próbáltam ezeket a tényeket szórakoztató formában tálalni. Egyrészt, mert az idősebb olvasók, akik éltek benne, ők így fognak tudni nosztalgiázni, így bírnak igazándiból alámerülni. Másrészt pedig talán a fiatalabb olvasóknak stílszerűen mondva így válik fogyaszthatóbbá az a kor, amiben ők nem éltek, de a szüleitől hallottak róla, és esetleg ezen keresztül, ezeken az eleven színes szagos történeteken keresztül esetleg megelevenedik számukra is az a kor.
1: Na, egy elemet megemlítettünk, ez pedig a pilótakeksz volt, és lehet, hogyha most megkérdeznénk a hallgatókat, hogy mondjanak még ilyeneket, fel tudnának sorolni, de most önt kérem, hogy mondjon még pár ilyen ikonikus nevet, címet, mint a pilótakeksz. Mit tartunk még így a gulyás kommunizmusból bent ma is a köztudatban?
2: Hát ugye ezt két részre is lehet osztani. Van olyan, ami legendává vált, és ma is beszélünk róla, de ma már csak beszélünk róla, mert nem létezik. Említhetném mondjuk a mézes maszkót, ami a bisztróknak volt egy kicsit, vagy a mai szatócsboltoknak, delikáteszeknek volt az archetípusa, és szintén írok róla a könyvben. De mondhatnám a Balaton mentén, de még Budapesten is pont a napokban is láttam a hekket, ami ma is velünk van. Úgyhogy tényleg többfelé leágazik ez a történet. Van olyan, ami még velünk van, például a bélszínróló, vagy az ön által említett pilótakeksz is, illetve vannak olyan dolgok, amik jó részt, vagy igen, tulajdonképpen jó részt, ami eltűnt, annak a nagy része az a rendszerváltással, vagy a rendszerváltást követő években tűnt el. Hát ugye megmosolyogtató lenne ma egy telefonbár, bár lehet, hogy pont az lenne benne a szexi, hogy ilyen ma már elképzelhetetlen, hogy az emberek beülnek egy vendéglátóegységbe, jelesül a telefonbárba, ahol minden asztalon van egy telefon, illetve minden asztalhoz tartozik egy szám, és tulajdonképpen úgy lehetett ismerkedni, sőt rendelni is úgy lehetett, hogy a megfelelő számot tárcsálta az ember az asztaltól.
1: Szuper! Azt írják egyébként a sajtó közleményben, hogy az ön kutatásainak fontos része Budapest gasztronómia múltjához kapcsolódik, ugye mi is budapesti rádió vagyunk, ezért is e témakörben faggatózom, de ha még van a hallgatóban bizonytalanság, hogy most tulajdonképpen akkor a gasztrorégész könyv az csak ételekről szól, vagy akkor ezek szerint helyekről is, nem?
2: Abszolút, abszolút. Szól ételekről, italokról és helyekről, úgyhogy mondhatni, hogy vagy hát én remélem, hogy országos érdeklődésre tart számot, hiszen egy piros arany az mindenhova eljutott, ma is még mindenhol jelen van. Tényleg említettem a hekket, ami a Balaton életében volt meghatározó, illetve azért ma is meghatározó, vagy hogy egy aktualitást mondjak, azt a történet, annak a történetnek is utána jártam, hogy az 1986-os labdarúgó VB-n tényleg a tészta okozta-e a magyar csapatnak a rossz szereplését, különös tekintettel a Szovjetuniótól elszenvedett 6-0-es vereségre. Úgyhogy én őszintén remélem, lehet a maguk a vendéglátóhelyek, azok valóban a könyvben Budapest hangsúlyosak, viszont nagyon sok olyan történet, nagyon sok olyan termék van, amit egy ország ismert, vagy egy ország szurkolt tényleg a labdarúgó válogatottért, egy ország szurkolt Farkas Bertalan űrhajósért, és arról is írok például, hogy ő milyen ajándékokkal, milyen ehető ajándékokkal kedveskedett fent a legénységnek, aki őt vendégül látta. Úgyhogy szerintem lakhelytől, és mint korábban említettem, talán kortól függetlenül is bárkinek érdekes lehet ez a könyv.
1: Igen, és azt is írja itt a sajtó közleményben, hogy tulajdonképpen Kádár János sem mondta azt, hogy a krumpli leves legyen krumpli leves elvtársak. Talán Hofi Géza találhatta ki. Lehet, hogy egy-két ilyen városi legendát lerombol, vagy valaminek nem lesz nimbusza, de nem baj, ha egyébként tisztán látunk ezen témakörben sem. Biztos vagyok benne, hogy aki elolvassa, az majd megkíván egy bambit, vagy enne ezt, vagy inna azt, de abban is egészen biztos vagyok, hogy még egy egészen különleges retro hullámot is elindíthat ez a könyv. Tegyük hozzá, ennyiben kérdeznék csak be, mondjuk így a kulisszák mögé, hogy ugye ön blogot is ír Gasztro Régész címen. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a blogger működésének egy ilyen összefoglalása most ez a könyv?
2: Részben igen, de van számos fejezet, amit kifejezetten a könyvhöz írtam. Vannak a fejezetek, hát egy az egyben semmi nem került át a könyvben, szerkesztve lettek, áramvonalasítva lettek, kicsit a hangsúlyok egyes fejezeteknél áttevődtek, kiegészültek újabb képekkel, illetve recepteket is, ahol adta magát, például a bélszínrólónál, vagy a mesesajtnál ott tettünk bele receptet is, tehát mondjuk ma
1: is elkezdtünk
2: továbbra. Tessék?
1: Mondom, recept is van, de jó.
2: Igen, igen, tehát mondjuk bélszínróló az még ma is kapható gyorsfagyasztott is, de aki esetleg házilag készíteni el, amivel egészen pontosan kalibrálhatja, hogy hány százalék bélszín kerüljön bele, az házi recept alapján elkészítheti, illetve vannak olyan jellegű receptek, szintén például a bélszínrólót tudom említeni, hogy korabeli receptek, hogy az emberek, amikor a bélszínróló a fénykorát élte, ugye 1970-es évek elején mutatták be, és 70-es, 80-as években élte igazán a fénykorát, hogy gyakorlatilag egy ilyen folklórja lett, és receptkönyvnyi recept, házi recept, vagy egyéb recept jelent meg különböző újságokban, és azokból is idézek, mert hát vannak egészen bizarrok is, például pont a bélszínróló esetében van ilyen paradicsomos, jénaiba lerakott és megsütött, amit olaszos bélszínrólónak neveztek el, hát ha ezt az olaszok meghallották, akkor szerintem fejükhöz kaptak.
1: Ne is spoilerezzünk el többet, mert annyi érdekesség van ebben a könyvben, ráadásul ez időtájt az embernek még meg is kordul a gyomra, ha ilyen sokat beszélünk ételekről. A kedves hallgató, ha ellátogat a gasztrorégész.hu oldalra, egy csomó minden érdekességet talál, és nem kedves

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szeptember 2. szerdáján a Budavári Palotában indul a 35. Budapest Borfesztivál. A 4 nap során a több ezer hazai bor mellett az amerikai kontinens borkultúrája kerül fókuszba, így Kalifornia ízeit és az Andok kincseit is meg lehet kóstolni. A fesztiválon a Vinagóra Borkaszinó is várja a látogatókat, ahol játékos formában lehet próbára tenni a borismeretet és az érzékeket. Az igényes gasztronómiai kínálatot szakmai programok is kiegészítik, esténként pedig jazz, blues, pop, folk és country koncertek, valamint DJ-k gondoskodnak majd a hangulatról. Szombaton különleges Schubert est várja a közönséget az Eszterházi kastélyban, a 4. Haydneum Eszterháza Fesztivál keretében. A koncert első részében a zeneszerző utolsó 1828-ban komponált B-dur zongoraszonátája hangzik el Somlai Petra fortepiano játékával. Ezt követi Schubert egyik legmegrendítőbb alkotása, a Winterreise, vagyis téli utazás, melyet a fiatal holland bariton Raoul Stefani ad elő. A 24 dalból álló ciklus egy vándorút állomásain keresztül a természet mellett mutatja meg az ember belső világát, magányát és veszteségeit. A két mű különösen erős párbeszédet alkot, hiszen mindkettő Schubert életének utolsó időszakában született, és a halál gondolata is erőteljesen jelen van bennük.

0: Verőcei Gorka Múzeumban nyílt meg Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit, melyekben a játékos, mesebeli formák, illetve a szimbolikus jelentéstartalmak egységet alkotnak. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények, illetve életfák segítségével. Ez a Klasszik Rádió 92.1.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban az egyes villamos helyett a Népliget és a Közvágó híd között továbbra is pótlóbusz közlekedik áramellátási hiba miatt. Balesetnél helyszínelnek a Könyves-Kálmán körúton az Árpád híd felé a Gyáli út után a külső sávban. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap este 7 óráig. Az érintett BKK autóbuszok terelve a Podmezgi utcán át közlekednek, nem érintik a Kodály körönd, a Bajza utca és a Hősök tere megállót. A 22. kerületben a Rózsakert utcában a Terv utca közelében lezárásra kell készülni holnap estig. Ezt követően félpályás korlátozásra számítsanak, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK autóbuszok módosított útvonalon járnak. A 101B autóbusz Kelenföld vasútállomás felé, a 101-e és a 114-es autóbusz, illetve a 941-es éjszakai járat egyik irányban sem érinti a Terv utca megállót. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. A 3. kerületben a Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövidebb szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. A Petőr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban a Margit szigetnek a történetét ismertetjük meg önökkel, a Magyar Kertörökség Alapítvány jóvoltából, akik a rendelkezésünkre bocsájtottak rengeteg-rengeteg információt, és hát miután a sziget sem kicsi, így a története sem rövid, a második résszel folytatjuk. A sziget újkori története akkor indult újra, amikor Sándor királyi herceget nádorrá választották, majd 1796-ban József főherceg tulajdonába került. A nyaraló kastély körül az új kertépítészeti divatnak megfelelően tájképi angol kertet alakítottak ki. Innen folytassuk a Margit sziget történetét tehát. A kertet is ugye kialakították ott közben, rengeteg mindent ültettek, de ez hogyan folytatódott?
2: Pontosan, tehát rózárium, tehát rózsakertet telepítenek a szigetre, japán kertet alakítanak ki, és 1810-ben történt a legnagyobb mértékű fatelepítés, ugye ekkor jelennek meg azok a híres platánok, amelyeknek egy része József nádor arborétumából kerülnek ide, azonban az 1838-as nagy árvíz, erről is beszéltünk már korábban, itt a szigeten is nagy pusztítást okozott, és ezután ismét be kellett telepíteni fákkal.
1: Mikor jön a Margit híd az életébe?
2: Ugye beszéltünk róla, hogy korábban csak csónakkal volt megközelíthető, 1900-ban adták át a Margit hidat, és 1908-ban közkerté nyilvánították ezt a már akkor is nagyon népszerű parkot, tehát addig magántulajdonban volt, 1908-tól pedig fővárosiak tényleg háborítatlanul élvezhették, és ekkorra már folyamatosan tovább bővülnek a sport és pihenési lehetőségek, folyamatos kertrendezés, kialakul az 1910-es években a vadaskert, a művész sétány, 1921-ben nyílt meg a Palatinus strandfürdő. Erről is beszéltünk már korábban. Aztán az ezt következő 10 évben folyamatosak az átalakítási munkálatok, befejezték a sziget feltöltését, vízvezetékek, csatornahálózat épül ki, és az is nagyon fontos, hogy 1927-ben a lóvasút helyét átvette a buszközlekedés. És aztán 1931-ben elkészült a hajós Alfréd által tervezett nemzeti sportuszoda, ami egy újabb funkciót adott a szigetnek, tehát tényleg folyamatosan bővült.
1: Tehát egy pezsgő élet volt itt, és a kultúra az mikor jelenik meg?
2: A csónakházak mellett, a pezsgő sportélet mellett megépül étterem, bár, ide járnak a korszak aranyifjai, átjárnak a szigetre, átruccannak, és 1936-ban épült meg a Marosvásárhelyi zenélőkút másolata, és a kultúráról beszélvén 1938-ban pedig a szabadtéri színpad, a Margit-szigeti szabadtéri színpad. Ez az a hely, a Margit-sziget, amelynek a II. Világháború pusztításai ellenére töretlenül megy tovább a népszerűsége, úgyhogy 1950-ben átadják az Árpád hidat, tehát most már nem csak délről, hanem északról is kiválóan megközelíthető, ez új lehetőségeket biztosít a sziget számára. Ugyanakkor a sok megjelenő intézmény el is vesz a zöld felületből kisebb-nagyobb részeket, tehát csökken ugyan a zöld felület, de bővülnek a funkciók, és hát valóban ne feledkezünk el arról nagyon sok különleges fáról, amely a Margit szigeten megtalálható. Itt vannak a városnapi egyik legrégebb időszakra visszavezethető fáj, itt vannak a 150-160 éves platánok, sőt vannak ugye ennél öregebbek is, van, amelyik majdnem 200 éves, de találunk itt 100 évnél is idősebb tövis nélküli lepényfát, fekete dió, japán akácfákat, juhar, csörgőfát, vagy például gyönyörű szép vadgesztenyefákat, úgyhogy ezt ősszel, tavasszal, szinte a négy évszak bármelyikében érdemes megtekinteni.
1: A Margit szigetet egyszer nekem valaki úgy jellemezte, hogy ez Budapestnek a tüdeje. És nekem ez annyira megmaradt, hogy ez így valahogy a képben is, hogyha elképzeljük, hogy hogyan néz ki.
2: Tényleg ott van középen, a város szívében. És szerintem az a nagyszerű a Margit szigetben, hogy ha nincs időnk elmenni egy napra, ha nincs időnk kiszakadni egy napra, hanem csak 2-3 óránk van, akkor a Margit sziget akkor is ott van. És könnyen elérhető, könnyen megközelíthető, és 1-2 óra alatt az ember úgy fel tud töltődni, utána vissza lehet aztán majd menni a városnak a zsúfoltabb részeire.
1: Menjünk a Margit szigetre.
2: Menjünk.
1: Köszönöm.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Klasszik Rádió 92.1.
1: Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang, egy jel.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Fodor Orsolya, a Tonó című előadás rendezője. A Mesebolt Bábszínház darabjáról van szó, amely szeptember 18-a és 27-e között egyébként megtekinthető az E-Színház fesztivál keretein belül is. Magyarország egyetlen online színházi fesztiváljáról van szó, amely 10 napon át 18 válogatott produkciót ad. Aztán ma délután az Intermezzóban velünk volt Szíves Márton ütőhangszeres művész és Csasznyi Blanka Flóra táncművész is. Velük augusztus 30-án lehet találkozni a Rumbach zsinagógában. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Puss Gergő technikusnak. Mindenkinek jó pihenést, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Színházi fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
3: A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Nepálban eddig 3 magyar eltűntről tudnak. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, valamint védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, melyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják, hogy miért nem indultak el. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Egyszeri támogatások helyett hosszú távú programokra van szükség ahhoz, hogy alkalmazkodni lehessen a klímaváltozás kihívásaihoz, hangsúlyozta az agrárminiszter a debreceni Farmer Expón. Bóna Szabolcs hozzátette, hogy az öntözés önmagában nem elegendő, ezért olyan termesztési technológiákat, valamint növény- és állatfajokat kell találni, amelyek megfelelnek a megváltozott körülményeknek. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium 3 magyar eltűntről tud. A katolikus Karitász 2 millió forintos gyorssegélyt indít Nepálba és adománygyűjtést indít. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet és a Villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait, amelyek már elérhetőek a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csak nem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. A hivatalos besorolási döntést az e-felvételében lehet megnézni, de a jelentkezők e-mailben is értesítést kapnak. A határozatot és a beiratkozás részleteit később az iskolák küldik el. Vasárnapig tart a Dolce Vita a Nemzeti Galériában. Az Itália élménye 2 évszázad magyar művészetében alcímet viselő tárlatra eddig már 60 ezeren voltak kíváncsiak. Az inspiráló mediterrán közeg számos alkotót ihletett meg, közülük 75-nek mintegy 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet a kiállításon. A zárónapon hosszabb nyitvatartással este 7 óráig várják az érdeklődőket a budavári palotába. Túlnyomóan derült, fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Eső nem várható, a szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 17. kerület helikopter lakóparkban nem állomásoznak helikopterek. A terület azért kapta ezt a nevet, mert ezen a területen kezdődött a magyar repülés története. A Ferihegyi repülőtér megnyitása előtt a bátor aviátorok Rákos mezején, a mai repülőtér és az őrsvezértere környékén kísérleteztek, gyakran saját terveik alapján átépített gépeikkel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az országház a főváros egyik legfontosabb jelképe, mely egyben a történelmi múlt egy korszakának is jellegzetes és monumentális emléke. Az eklektikus stílusú épület felépítésére 20 terv érkezett. Köztük Steindl, Hammerl, Otto Wagner, Kalmár és Brent művei kaptak jutalmat. Végül Steindl Imre átdolgozott terveit fogadták el 1884-ben. Az építés 1885-től 1904-ig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Sportcsarnok 1999. december 15-én a karácsonyi vásár ideje alatt a tűzmartalékává vált. A tűz vélhetően elektromos zárlat miatt keletkezett. A katasztrófa sokkolta a közvéleményt, mivel a BS volt az egyetlen, több ezer ember befogadására alkalmas fedett épület, amely számos zenei koncertnek, kulturális eseménynek, sportrendezvénynek adott otthont. Az épület teljesen leégett, helyreállítására nem volt lehetőség, ezért kezdeményezték egy új sportcsarnok felépítését, melynek építése 2001. június 30-án kezdődött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Boráros tér helyén a 18. század előtt Szentfalva község terült el. Lakosai leginkább jobbágyok, királyi hivatalnokok és egyéb udvari népek voltak. A területet később Fatérnek hívták, majd 1875-ben kapta az új nevét Boráros Jánosról. Pest városi főbírája a városszépítést is szem előtt tartotta. 1804-ben ő nyitotta meg a Városligetet. Vagyonát teljes egészében jóléti alapítványokra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Megvan a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltje. Magyarok is eltűntek a nepáli villámárvízben. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A testület nyomozati elnökhelyettesnek Tasnári Katalint jelöli. A közpénzügyi elnökhelyettesi posztra kiírt pályázatot ugyanakkor eredménytelennek nyilvánították a meghallgatások után. Unger Anna jelölését a parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az MVVH, egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az említett alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal. A katolikus Karitász 2 millió forintos gyorssegélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést indít, valamint az ökumenikus segélyszervezet is adományt gyűjt. Nagyon súlyos a norvég király állapota, családtagjai mellette vannak, a miniszterelnök pedig lemondta tervezett németországi útját, tudatta a királyi udvar. 5. Haraldot 10 napja ápolják kórházban bakteriális fertőzéssel. 89 évével jelenleg ő Európa legidősebb uralkodója, aki 1991 óta a Skandinávország ceremoniális államfője. Halála esetén fia, Hákon herceg kerül a trónra. Túlnyomóan derült, fátyolfelhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható, a szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1945. január 16-án a visszavonuló német hadsereg a többi budapesti Dunahíddal együtt a Ferenc József hidat is felrobbantotta. A robbanó tölteteket a középső hídnyílásban helyezték el. A detonáció végül nem csak itt, hanem a befüggesztett részen túl a pillérekhez kapcsolódó konzolos szerkezetben is kárt tett. A parti nyílásokat áthidaló szerkezetek ugyan megsérültek, de a helyükön maradtak. A szovjet hadsereg alakulatai egy hónappal később megkezdték a megmaradt részek ponton híddal történő kiegészítését. A budai oldalon a szerkezet oly mértékben rongálódott, hogy a parti nyílást áthidaló darab az alsó rakpartra csúszott. Végül a pillérek felhasználásával sikerült megnyitni az ideglenes átkelőt, ami az ostrom után elsőként kapcsolta össze Pestet és Budát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd összesen 1861,35 méter hosszú. Ezzel a Kőröshegyi Völgyhíd után Magyarország második leghosszabb hídja. Az öt hídból álló együttes legnagyobbja a Nagy Duna ág felett nyújtózik, két A betűt formáló pilonon támaszkodva, melyek magassága majdnem eléri a 100 métert. Ezek tetejéről remek kilátás nyílik, így a tervezési szakaszban felmerült, hogy a nagy közönség által is látogathatóvá teszik, de a végleges kialakítás erre nem alkalmas, mivel a lift csak két főt tud szállítani. Az utólagos bővítés mind pénzügyileg, mind az építmény statikája szempontjából aggályos lenne. A piron tetejéről azonban készült gömbpanorámás fotó, ami az interneten mindenki számára elérhető. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Csepel Művek eredetileg Weiss Manfred acél- és fémművekgyárként működött. Nevét alapító tulajdonosáról, a nagyiparos Weiss Manfredról kapta. A háború szelét megérezve és a piacérésre rálelve, az 1890-es évektől az üzem nagyarányú acél- és vastermelést folytatott. Így kohókat és öntödéket is felhúztak, és főmegrendelőjük hamarosan a hadsereg lett. Az első világháború idején a Weiss Manfred gyárban legalább 30 ezer ember dolgozott, és elsősorban lőszergyártással foglalkoztak. Egyes információk szerint lőszerek 10 millióival látták el Lengyelországot. A Tanácsköztársaság idején a gyárat államosították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal is akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Egymást bírálták a politikusok Paksügyben a parlamentben. Három magyar eltüntet is keresnek a nepáli villámárvíz után. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter bírálta az előző kormányt, amiért nem készült fel a hasonló helyzetekre. A kormányfő ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, aki az elmúlt hetekben részt vett a vízszínnövelő munkálatokban az erőmű működtetéséért. A felszólalásra reagálva Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, azzal vádolta a kormányfőt, hogy késlekedett a vízszintet biztosító megoldások megvalósításával. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, Magyar Péter volt a legnagyobb riogató a paksi válság helyzet idején. Bóka János, a Fidesz képviselőcsoport vezetője pedig arról beszélt, hogy a korábbi kormányok idején nem volt szükség önkéntes fogyasztáskorlátozásra. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormány döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Emlékeztetett, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A kormányfő hozzátette, hogy a mostani nyugdíjemelés mellett a vényköteles gyógyszerek áfamentes sététele és a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentése is segíti az időseket. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakció vezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, 160 ezer forintra emeli a legkisebb nyugdíj értékét, ami így nem valósul meg. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud, a tárca folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal. A katolikus karitász 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést indít. Az ökumenikus segélyszervezet szintén adományt gyűjt. Mohács megmutatta, hogy mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. Tar Zoltán szerint a vereség emlékezete nem csak a veszteségről szól, hanem arról is, hogyan képes egy nemzet talpra állni a vereség után. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható a tárlat. Túlnyomóan derült, fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. A szél időnként megélénkül. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti ezüst szeg ma már alumíniumból van. Ez az utolsó szög az 1896-ban megnyitott Szabadsághíd, vagyis a korábbi Ferenc József híd szerkezetében. Az eredeti ezüst szöget maga Ferenc József ütötte be, vagyis ő indította el a gépet, amely az FJ monogrammal ellátott alkatrészt a helyére illesztette. Az eredeti ezüst szöget az első világháborúban ellopták. A mai alumínium verziót már üvegbúra védi. A híd pesti oldalán, a déli részen található.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd jelenlegi helyére Budapesten már 1908-ban javaslatot tettek egy híd építésére, de az illetékes állami szervek akkor fontosabbnak tartották, hogy Óbudán létesüljön egy újabb átkelőhely. Az első világháború miatt a kérdés lekerült a napirendről, noha az igény továbbra is fennállt. Az építést végül az 1930. évi 11. törvény rendelte el. Utóbbiban határozták meg azt is, hogy a kormányzás jubileumának tiszteletére Horthy Miklós nevét kapja meg az építmény. A II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok ezt az átkelőt is felrobbantották. Az újjáépítést követően azonban már az új, jelenleg is használt néven adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A két kerületrész, Soroksár és Pesterzsébet társadalmilag, gazdaságilag különböző település volt. A két kerületrész házassága több mint 40 esztendőn át tartott, ám lelkes lokálpatrióták hosszú időn át harcoltak Soroksár önállóságáért. 1992. szeptember 27-én sikeres népszavazást tartottak, ahol a soroksári polgárok szavazataikkal az újra önálló Soroksár mellett álltak ki. Így lett Soroksár Budapest 23. a magyar főváros legfiatalabb kerülete, amely 1994-ben vált le Budapest 20. kerületéről. Területe megegyezik az 1950-ben Nagy Budapesthez csatolt Soroksár nagyközségével.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos fátyolfelhős idő lesz eső nélkül. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma. Januártól nem lesz 120 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíj. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretett Szolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. A döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakcióvezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, hogy ennél több 160 ezer forint lesz a legkisebb nyugdíj értéke. A jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több százmilliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. A szervezet közölte, hogy az átvilágítás során minden kért dokumentumot átadtak, és korábban jelezték azt is, hogy az államtól kapott vagyont kamatostul visszafizetik. Mohács megmutatta, mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható tárlat a legfrissebb kutatások alapján mutatja be az 1526-os csata előzményeit, lefolyását és következményeit. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat a Donald Trump. Az amerikai elnök rendelete azonnal hatályba is lépett. A kanadai kormány egyelőre nem reagált az átnevezésre. Túlnyomóan derült fátyolfelhős idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyed egyik legforgalmasabb pontja a Dísztér. A területet a középkorban Szent György térnek nevezték. A 18. század közepén már Parade Plac volt a neve. A tér déli részén tartották a katonai felvonulásokat, a palotaőrség parádéit. Többnyire ide érkeznek az autóbuszos turistacsoportok is, itt kezdik városnéző sétájukat a polgárvárosba vagy a palota irányába. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dózsa-György tér a vár nyugati várfalának tövében található. A középkorban ezen a helyen Königsgarten néven terült el a királyi kert. Később mészégető kemencék álltak itt, majd a 19. században szőlőskertekkel települt be. 1893-ban az új királyi palota építésekor hosszú teret alkottak, hogy a várpalota homlokzata jobban érvényesüljön. Itt halad el a Váralja utca, aminek déli részén 1926 óta áll Mátyás király kerti lakjának feltételezett maradványaként egy gránitoszlop. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni víz alatti múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason De Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason De Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos fátyolfelhős idő lesz eső nélkül. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma. Januártól nem lesz 120 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíj. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. A döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakcióvezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, hogy ennél több 160 ezer forint lesz a legkisebb nyugdíj értéke. A jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. A szervezet közölte, hogy az átvilágítás során minden kért dokumentumot átadtak, és korábban jelezték azt is, hogy az államtól kapott vagyont kamatostul visszafizetik. Mohács megmutatta, mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható tárlat a legfrissebb kutatások alapján mutatja be az 1526-os csata előzményeit, lefolyását és következményeit. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat a Donald Trump. Az amerikai elnök rendelete azonnal hatályba is lépett. A kanadai kormány egyelőre nem reagált az átnevezésre. Túlnyomóan derült fátyolfelhős idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kavics ünnepélyes átadására 2003. március 13-án került sor. Az épületet Jánosi György, akkori ifjúsági és sportminiszter avatta fel. A rendezvény nagyszobású klasszikus komoly zenei koncerttel zárult. A megnyitásra március 14-én került sor, mely egy gigantikus komoly zenei koncerttel zárult, Beethoven 9. szimfóniájával, mely szimbolizálta Magyarország leendő belépését az Unióba. A Budapest Sportaréna 2004. május 28-a óta viseli Papp László, háromszoros magyar olimpiai bajnok ökölvívó edző és sportvezető nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítást Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art Galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clark Ádám tér a Lánchíd építésével kapcsolatban a főutca és a Várhegy között a hídépítési munkák felvonulási területeként keletkezett, majd a híd megnyitásával térré bővült. Először Lánchíd tér a neve, később az 1861-ben megnyílt Budai Népszínházról Népszínház, illetve az Alagútról Alagút tér volt az útbaigazító az ismert neve mellett. 1912-ben nyerte el a végleges nevét. Itt áll a Magyar Országutak 0 kilométert jelző szoborköve, és 1907-től van villamos járat a tér alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ első közparkja a budapesti Városliget. Az egykori mocsaras területet Mária Terézia parancsára feltöltötték és fákkal ültették be. A park ebben az állapotában nem volt alkalmas nagyobb építkezésekre. A 19. század végére a fák között sétautak alakultak ki, ezzel pedig a sok főúri diszkert mellett megszületett az első szabadon látogatható közpark. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos fátyolfelhős idő lesz eső nélkül. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma. Januártól nem lesz 120 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíj. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretett Szolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. A döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakcióvezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, hogy ennél több 160 ezer forint lesz a legkisebb nyugdíj értéke. A jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. A szervezet közölte, hogy az átvilágítás során minden kért dokumentumot átadtak, és korábban jelezték azt is, hogy az államtól kapott vagyont kamatostul visszafizetik. Mohács megmutatta, mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható tárlat a legfrissebb kutatások alapján mutatja be az 1526-os csata előzményeit, lefolyását és következményeit. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat a Donald Trump. Az amerikai elnök rendelete azonnal hatályba is lépett. A kanadai kormány egyelőre nem reagált az átnevezésre. Túlnyomóan derült fátyolfelhős idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 2015-ben került kialakításra a Nagycsarnokon belül a Hungarikum utca, melynek részeként megismerkedhetünk a leghíresebb Hungarikum termékekkel, mint például a tokai asszú, a magyar pálinka, a paprika, a gyulai és csabai kolbász és egyéb jellegzetességek. Emellett állandó installációkban foghatjuk kezünkbe a hazai kutatók által megalkotott, mindössze két egyensúlyi helyzettel rendelkező gömböc formát. Továbbá elmélyedhetünk a Goethe színtani munkásságára reflektáló interaktív színtér bemutató varázslatos színvilágában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Öntőház utca Budapest egyik legrégebbi utcája. Érdekessége, hogy egész története során ugyanazon a néven volt ismert. Az utca a Várhegy aljában található, és Mátyás király idejében alakult ki, amikor egy ágyúöntő üzem és a harangöntők, valamint a vörös rézművesek céhei is itt kaptak helyet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Michael Jackson emlékfa az Erzsébet téren található. A fát az énekes 2009-es halálakor avatták emlékhelyé. A rajongók több száz fotóval, virágokkal és gyertyákkal emlékeznek a kedvencükre. A különös hangulatú emlékhely már a kedvelt turista célpont lett a belvárosban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos fátyolfelhős idő lesz eső nélkül. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma. Januártól nem lesz 120 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíj. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek.